Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy éjszaka is, és hát, hogyha minden igaz, akkor Taylor Swiftéknek most zajlik a lagziuk. Travis Kelce-vel összeházasodik ezen a hétvégén az énekesnő, és a pénteki szombati nappal nem ér még véget a buli, ugyebár. A pénteki ceremóniára 1000 vendéget vártak a Manhattani stadionban, ahol Swift egyébként korábban többször is fellépett, és hát ha minden igaz, akkor énekelt az esküvőn is. Azt így meghallgattam volna. Most tényleg meghallgatjuk őt, ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikus, bár mondhatjuk, hogy az Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és a Purple Disco Machine-nek, Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk. Fülzugás és hirtelen hallásvesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előre láthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkában fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatásegyüttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló az a ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ, figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, mindent.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz. Na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Coryt, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-szel közös Stay a Little Longer.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A világ legtitokzatosabb DJ-je Marshmello után, ugye ő az, aki mindig jelmezt visel, meg maszkot a fején, a fellépéseken. A világ egyik legjobb DJ-t hozom, többször megnyerte már a DJ meg Top 100 szavazást, Martin Garrix és a Matisse & Szetkóval közös Butterflies a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagy forgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: break my heart.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy szuper tehetséges énekesnő, dalszerző és most már lemezproducer is, Ray, aki Rachel Keane néven látta meg a napvilágot Dél-Londonban. Az anyukája gánai svájci származású, Nagy-Britanniában az állami egészségügyben dolgozik, mentális egészség vonalon, úgyhogy hát biztos jó tanácsokkal tudja ellátni a sztárság kapcsán a lányát. Az apukája pedig a zenész világból jött, dalszövegíró és producer Yorkshire-ből. Őrült büszkék lehetnek a lányukra, ez biztos. Ray, where's my husband? Hozom.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Jó, ez csak igazi mai sláger megy hajnalban is, Dark Pop után, Lady Gaga és az Abrakadabra után egy kicsit dancehall-osa, mumbatonosa, IDM-esa veszik a figurát. Egy amerikai szupercsapatnak köszönhetően, egy sztár producerrel, az Élen Diplóval, hát ez az ő örök szerelem projektje, a Major Lazer, és az egyik leghíresebb daluk, a Light It Up.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ülésezett a Vármegyei Közgyűlés, szombaton ismét halászléfesztivál, célzott fejlesztés a lovas táborokban. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófa védelem munkájáról is tárgyalt Hajdú-Bihar Vármegye Közgyűlése, olvasható a Vármegyei Önkormányzat honlapján. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és Európai Uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgattak meg a katasztrófa védelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése. 18. alkalommal szervezik meg szombaton a Tiszacsegei Halászléfesztivált. Az esemény fő célja ezúttal is a halfogyasztás népszerűsítése lesz. A szervezők közölték, 6000 adag halászlevet főznek majd 20 óriási bográcsban. A fesztiválon összesen 20 mázsahalból készítik az ételeket, a halászlé mellett sült halat is lehet majd kóstolni. Kísérő programokkal is készülnek. Lesz kézműves vásár, gyerekeknek vidámpark és ugrálóvár, valamint zenei produkciók is. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
3: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a fő. Szerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
2: Itt az ország keleti és észak-keleti felében túlnyomóan derült napos időre számíthatunk majd, főleg a délutáni óráktól jelenhetnek meg felhősödések, csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Élénk erős marad az északias irányú szél, a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már többször zavarják meg növekvő gomoly felhők a napsütést, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Marad az élénk erős szél 28-29 fok körüli csúcsokkal itt Hajdú-Biharban.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mind három ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Király Tamás helyett én, Kis Máté hozom a legmenőbb Rádió 1 zenéket ebben az órában is. Most a Fastboy Tesó páros, ugye velük bulisztunk már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, nagyon szerettük őket. Itt lesz a Coldplay, Metzger, Vicky, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden, és Taylor Swift aktuális dalát, az Opel Light-ot is hozom. 6-ig együtt rádiózhatunk, ja nem, 8-ig, ne keverjük most itt össze az órákat, aztán Balázsék extra pillanatai is jönnek majd.
1: Hey, we're Fastboy, here on Radio 1 Hungary. Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Coldplay és a Sky Full of Stars, sztárok pedig a következő fél órában is lesznek, például Taylor Swift.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift és az Opelite például nem csak július 4-e miatt van nagy ünneplés az USA-ban, de Taylor Swift is most tartja az esküvőjét, hát most már a másnapi bulit a pénteki nap után hozom.

0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megvannak Hajdú-Bihar legveszélyesebb útjai, korszerű eszközökkel bővült az agrárkar, megvan az évfagylaltja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elkészült a statisztika, megvannak Hajdú-Bihar legbalesetveszélyesebb útszakaszai, tudósított a HAON. Az összesítés azoknak az utaknak a forgalmi és baleseti adatait mutatja be, ahol az elmúlt időszakban a legtöbb közlekedési baleset történt. A legtöbb balesete szerint a 4-es főúton történik, ezt a 35-ös főút követi. A harmadik legveszélyesebb pedig a Debrecen-Létavértessel és az Ámosdi határátkelővel összekötő mellékút. A szakemberek szerint a gyorshajtás, az elsőbségi szabályok megszegése és a figyelmetlenség továbbra is a leggyakoribb baleseti okok közé tartozik. Több millió forintos fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközökkel gazdagodott a Debreceni Egyetem Agrárkara, írja honlapján az intézmény. Vállalati támogatással 2 tantermet szereltek fel korszerű digitális eszközökkel, köztük okostáblákkal, projektorokkal, laptopokkal és konferenciatechnikával. A fejlesztésnek köszönhetően még magasabb színvonalon folyhat az oktatás, miközben egyszerűbbé válik az online előadások lebonyolítása is. Egyetem szerint a beruházás jól példázza az intézmény és az agrárvállalatok hosszútávú együttműködését, amely a kutatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzés fejlesztésére. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szóle a Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta el a rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókusz szorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis júzú és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Itt az ország keleti és észak-keleti felében túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd főleg a délutáni óráktól jelenhetnek meg felhősödések, csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Élénk erős marad az északias irányú szél, a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már többször zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Marad az élénk erős szél 28-29 fok körüli csúcsokkal itt Hajdú-Biharban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Negyed hét előtt járunk egy kicsivel, hát aki ilyen korán kell szombaton, annak biztos, hogy dolga van a Rádió 1-esek, ehhez pedig kitűnő muzsikákkal szolgálunk ebben az órában is. Sam Fett, Justin Bieber, Hypoton, Kashmir, Ed Sheeran és még sokan mások. Most pedig az a Ray Dalton, aki koncertezik, nem is olyan messze tőlünk. Jövő héten Ausztriában két fellépése is lesz, aztán Németország, Svájc. Ha valaki onnan hallgat minket, lehet, hogy elcsípi majd. Ez a Do It Again.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új helyszínen a 32. hajdú hét újabb szakaszához érkezett a Svetics bérház felújítása. Már szedik a kajszi barackot. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új helyszínen és új arculattal rendezik meg a 32. hajdúhetet Hajdúböszörményben. A rendezvény ezúttal a korábban fürdőkertként ismert területen, a mostantól hivatalosan Hajdúböszörményi Ligetnek nevezett parkban várja a látogatókat. A szervezők szerint a helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a résztvevők a nyári melegben árnyékos, zöld környezetben kapcsolódhassanak ki. A több mint 145 éves múltra visszatekintő terület az évtizedek során számos funkciót betöltött, de közösségi szerepét mindvégig megőrizte. Az eseményt augusztus 21 és 23-a között tartják, részletek a Hajdú Press cikkében. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni Svetics bérház korszerűsítése, derül ki a dehír.hu cikkéből. A felújítás alatt folyamatosan haladnak az épület szerkezeti és műszaki munkálatai, amelyek célja az ingatlan hosszú távú megőrzése és korszerűsítése. A beruházás részeként az épület több eleme is megújul, miközben a történelmi értékek megőrzésére is kiemelt figyelmet fordítanak. A fejlesztés befejezését követően egy korszerű, ugyanakkor az eredeti építészeti karakterét megőrző épület várja majd a lakókat és a látogatókat, írják. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiunknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén Bács-Kiskun megyében vagy Borsodabaű Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóan számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Itt az ország keleti és északkeleti felében túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd főleg a délutáni óráktól jelenhetnek meg felhősödések, csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Élénk erős marad az északias irányú szél, a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már többször zavarják meg növekvő gomoly felhők a napsütést, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Marad az élénk erős szél 28-29 fok körüli csúcsokkal itt Hajdúbiharban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon, például a Coachella, a Tomorrowlanden is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a közvetlen folytatásban pedig egy amerikai szupersztár, aki jövő héten hozzánk elég közel fog koncertezni, Ausztriában lesz fellépése. Ray Dalton Blood Running jön nem sokára. Yeah!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ülésezett a Vármegyei Közgyűlés, szombaton ismét halászlé fesztivál, célzott fejlesztés a lovastáborokban. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófa védelem munkájáról is tárgyalt Hajdú-Bihar Vármegye Közgyűlése, olvasható a Vármegyei Önkormányzat honlapján. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és Európai Uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgattak meg a katasztrófa védelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése. 18. alkalommal szervezik meg szombaton a Tiszacsegei Halászlé Fesztivált, az esemény fő célja ezúttal is a halfogyasztás népszerűsítése lesz. A szervezők közölték, 6000 adag halászlevet főznek majd 20 óriási bográcsban. A fesztiválon összesen 20 mázsahalból készítik az ételeket, a halászlé mellett sült halat is lehet majd kóstolni. Kísérő programokkal is készülnek. Lesz kézműves vásár, gyerekeknek vidámpark és ugrálóvár, valamint zenei produkciók is. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
2: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókusz. A ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: Itt az ország keleti és északkeleti felében túlnyomóan derült napos időre számíthatunk majd, főleg a délutáni óráktól jelenhetnek meg felhősödések, csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Élénk erős marad az északias irányú szél, a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már többször zavarják meg növekvő gomoly felhők a napsütést, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Marad az élénk erős szél 28-29 fok körüli csúcsokkal itt Hajdú-Biharban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 óra után Balázsék extra pillanatai, most pedig kedvenc Taylor Swiftünk, ez a The Fate of Ophelia.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Bibi Rexa, New Religion. Hát ez is egy olyan dal, amit először a Rádió 1-es DJ-k játszottak a Live Mixben, a World Is My Radio Showban, Diszkósít csapata is, Cookies, aztán senkit nem hagytam ki a felsorolásból, és hát ugye a Rádió 1-es DJ-kkel most aktuálisan Ráckevén a Dunapart Fesztel lehet találkozni, szombatig tart a buli, gyorsan megnéztem, szombaton Joel Junior is fellép, Cookie Antonio, többek közt a Rádió 1 stage-en. Bibi Rexa, Faithless New Religion, hát ha valamire, erre igazán sokat bulizunk a nyári szezonban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megvannak Hajdúbihar legveszélyesebb útjai, korszerű eszközökkel bővült az agrárkar, megvan az évfagylaltja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elkészült a statisztika, megvannak Hajdúbihar legbalesetveszélyesebb útszakaszai, tudósított a HAON. Az összesítés azoknak az utaknak a forgalmi és baleseti adatait mutatja be, ahol az elmúlt időszakban a legtöbb közlekedési baleset történt. A legtöbb balesete szerint a 4-es főúton történik, ezt a 35-ös főút követi. A harmadik legveszélyesebb pedig a Debrecent Létavértessel és az Ámosdi határátkelővel összekötő mellékút. A szakemberek szerint a gyorshajtás, az elsőbségi szabályok megszegése és a figyelmetlenség továbbra is a leggyakoribb baleseti okok közé tartozik. Több millió forintos fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközökkel gazdagodott a Debreceni Egyetem Agrárkara, írja honlapján az intézmény. Vállalati támogatással 2 tantermet szereltek fel korszerű digitális eszközökkel, köztük okostáblákkal, projektorokkal, laptopokkal és konferencia technikával. A fejlesztésnek köszönhetően még magasabb színvonalon folyhat az oktatás, miközben egyszerűbbé válik az online előadások lebonyolítása is. Az Egyetem szerint a beruházás jól példázza az intézmény és az agrárvállalatok hosszú távú együttműködését, amely a kutatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzés fejlesztésére. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szóle a Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta el a rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólt a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Itt az ország keleti és észak-keleti felében túlnyomóan derült napos időre számíthatunk majd, főleg a délutáni óráktól jelenhetnek meg felhősödések, csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Élénk erős marad az északias irányú szél, a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már többször zavarják meg növekvő gomoly felhők a napsütést, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Marad az élénk erős szél 28-29 fok körüli csúcsokkal itt Hajdúbiharban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most a folyton megújuló popstár színésznő Lady Gaga. Hát tessék, ebben is hasonlít egyébként Madonnához, akihez ugye nagyon hasonlítgatták a karrieri elején. Ez a megújulása, folyamatos megújulása való képesség, hát ez mind a kettőjükben ott van. És nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy nem nagyon hozza lázba az a fajta zene, amit kizárólag a mesterséges intelligencia készít, de szerinte az ember sosem fog kimenni a divatból. Nem

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát Rádió 1-esek, nálunk csak most indul be igazán az élet. Jön a Balázsék Extra, Balázsék Weekend, hétvégi vicces pillanatok,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
0: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kalandúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új helyszínen a 32. hajdúhét újabb szakaszához érkezett a Svetics bérház felújítása. Már szedik a kajszi barackot. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új helyszínen és új arculattal rendezik meg a 32. hajdúhetet Hajdúböszörményben. A rendezvény ezúttal a korábban fürdőkertként ismert területen, a mostantól hivatalosan Hajdúböszörményi Ligetnek nevezett parkban várja a látogatókat. A szervezők szerint a helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a résztvevők a nyári melegben árnyékos, zöld környezetben kapcsolódhassanak ki. A több mint 145 éves múltra visszatekintő terület az évtizedek során számos funkciót betöltött, de közösségi szerepét mindvégig megőrizte. Az eseményt augusztus 21 és 23-a között tartják, részletek a Hajdú Press cikkében. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni Svetics bérház korszerűsítése, derül ki a dehír.hu cikkéből. A felújítás alatt folyamatosan haladnak az épület szerkezeti és műszaki munkálatai, amelyek célja az ingatlan hosszú távú megőrzése és korszerűsítése. A beruházás részeként az épület több eleme is megújul, miközben a történelmi értékek megőrzésére is kiemelt figyelmet fordítanak. A fejlesztés befejezését követően egy korszerű, ugyanakkor az eredeti építészeti karakterét megőrző épület várja majd a lakókat és a látogatókat, írják. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiunknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodabaüzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóan számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Itt az ország keleti és észak-keleti felében túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd főleg a délutáni óráktól jelenhetnek meg felhősödések, csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Élénk erős marad az északias irányú szél, a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már többször zavarják meg növekvő gomoly felhők a napsütést, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Marad az élénk erős szél 28-29 fok körüli csúcsokkal itt Hajdú-Biharban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna, Júli, Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: 350 ezeret költ átlagban a magyar évente nyaralásra, és most már egyre többen kölcsönt kell, hogy felvegyenek. A magasabb végzettségűek közel 400 ezer forintot, az alacsonyabban képzettek átlag 271 ezer forintot említenek, hogy ennyit költenek egy évben körülbelül nyaralásra. Két éve elmentem legjobb barátommal kettesben Horvátban legénybúcsúra. Mi úgy spóroltunk, hogy vittünk konzerves olajhalat, meg kenyeret. Skippeltük az első pár kajálásunkat, úgy voltunk vele, inkább igyunk, mint együnk. Persze azért piát is itthon vettük meg. Persze ez majdnem csődbe mentünk, mire haza kellett jönni. Egyébként az olajos haltó olyan dögszag volt a szálláson, hogy nem tudtunk megmaradni.
7: Legalább nem csaltad meg az asszonyt.
6: Igen. Apusomnál spúrabb embert nem ismerek. Egyszer voltam velük nyaralni, soha többet. Minden ételt otthonról kellett vinni, előre megfőzve, kiszámolva. Gyerekek is voltak velünk, persze nehéz nekik nemet mondani. Amikor megláttak egy fagyizót, egy gombotot azért vett a négy gyereknek, azt ott a négy felé.
8: Egy. darab gombócot.
6: Otthonról hozott műanyag porrakba. Egészen durva. Mondom sem kell, hogy néztek ránk. Velük soha több és sehova.
7: Azt hitték szerintem, hogy valami vallási gyülekezet, nem? Tehát ott szokott lenni ilyen szigor. Ez nagyon durva.
6: Nagyon égtem, amikor a velünk nyaraló baráti házaspár az étteremből mindenből csak egyet rendelt, és két evőeszközt. Aztán jártam úgy, hogy a házaspár női tagja cápázott, ami azt jelenti, hogy mindenkinek kunyerált a kajájából, és végigkóstolt mindent, úgy lakott jól. Úgyhogy most arra jutottunk oda, hogy egyedül megyünk nyaralni. De ennek már megvan a kifejezése. Cápázás. Megkóstolhatom. Megcápázta a kaját, elhiszed? Volt kolléganő férje a majorkai nyaralásra, még faszenet is vitt, hogy ne kelljen ott venni. Ne csináld! De hát akkor ezért nyaral a kölcsönből a magyar. Hát itt a megoldás. Azért faszenet kivinni.
7: De
6: nem?
7: Már csak az jobb, hogy megvárod, hogy más abba adja a grillezést, és ellopott tőle. Az ilyen, tudom, még parázsló faszenet. Azt mondom, hogy egy szint emelkedéshez képest.
6: Figyelj, horvátországi nyaralás. Ülünk a hotel előtt, megjön a magyar turistabusz. Ahogy leszálltak, egyből szedték ollóval a nejlonszatyokban levendulát a szálloda kertjét.
8: Ami ráadásul egy hét alatt érted elrohad.
6: Vacsorára elvitték a literes kecsöpöt és mustár, majd napközben másnap láttuk a Sandon, hogy osztogatják, mint a békepipát. Egyik este megléptek a szálloda desszert részlegéről egy-egy tégely jégkrémmel. Illetve befejező napjukon az egyik párral kirakadták a hátizsákból a dekor, fabors és sószórod. Úristen, ne csináld, hogy elviszed a dekor, fabors, sószórod. Úristen.
8: Hát van, aki sörös korsókat lop, ugye?
7: Jó, részegen 20 évesen, érted? Nem az, pedig azért, nem, ez ilyen alapon összeszedhetnék egy lakást amúgy a különböző hotelekből.
6: Két éve feleségem családjával mentünk Balatonra nyaralni, nem vettek autópálya matricát, mert az 4500 forint, inkább kis úton kellett döcögni. Visszafelé én pályán jöttem haza, 2,5 órát otthon voltam, ők 7 óra alatt értek haza.
7: De mennyit spóroltak?
6: Kis úton, mert felborult egy traktor, és nem tudtak sem erre visszafordulni. Mondtam nekik, hogy nagy üzlet volt a 4500 forint. Azóta nem nagyon megyünk együtt nyaralni. Lányom exének szülei ragaszkodtak a közös nyaraláshoz, minden nyáron autóval Görögországba. Lábuk alatt 2 zsugorásvány víz, 1 karton tartós tej. Őrükben a nagy méretű kávéfőzőgép. Jézus Isten, így
7: mész nyaralni. És ugye, hogy ideologizálják. Én azt szeretem ezekben az emberekben, hogy ugye úgy jöttek haza minden, hogy gyűlöltek egymást, az utat, az egészet úgy, ahogy van, tudod, mert az alig kiszállja a kocsiból, lezuhanyoz, és ne kelljen másikhoz legalább 2 napon keresztül hozzászólnod.
6: Igen.
7: És eltelik egy hét, és már elkezdenek róla így, tudod, így árad az, hogy áj, de jó is volt az, és benned még ott van az a harag, hogy nem volt jó.
6: Hogy soha többet nem akarsz velük menni, igen.
7: Konkrétan.
6: Klasszikus baráti apartmanos nyaralás, mi vettük a drága húsokat helyben, mert váltva főztünk ebédet, a többiek csináltak tejfölös tésztát, meleg szendvicset, minden hozott anyagból. Első és utolsó volt. Lehet, hogy mi ritkán járunk, de akkor a segünk ki van nyalva. Ők minden évben mennek szartrágva. Ugye? Na ez sem mindegy.
7: De ő nem érzi ezt szarrágásnak, ő azt érzi, hogy a világ legokosabb embere, aki átvert mindenkit, és téged tart egy nyomorultnak, amiért kifizet a sok pénzedet azért, amit ő ingyen is megkaphat.
6: Egyébként igen, ő még egy kicsit lenéz téged.
7: Abszolút egy tékozló majom vagy. Ezt gondolja róla, hogy ezt a pénzt...
6: A Spúr sohasem tudja magáról, hogy Spúr, illetve nagyon megdurván megideologizálja, hogy miért. Kicsit meg is győz. Kicsit meg is győz, hogy te vagy a hülye. Te gondolkozol rosszul.
7: Szerintem esténként úgy én biztos voltam egy... Nem. Én voltam egy házaspár anyára, és ők esténként tuti úgy feküdtek le, hogy 20 perc arra szántak, hogy alaposan kielemezték, hogy a többiek mennyire nagyképűek, és hogy mennyire szórják a pénzüket a semmire.
6: Közeli fagyizó 100 méter, fagyi 5 euró. Távoli fagyizó 1500 méter, fagyi 4 euró. Spúr nagyapám szerint a fagyinál csak a séta esik jobban 40 fokban.
8: Jaj,
7: de szeretem ezt.
6: Úristen, és csak sétálsz, és csak sétálsz, és tudod, hogy 1 eurót fogsz rajta, gyerek vagy, és nem érted, hogy miért kell annyit menni. Igen. Havarom, hogy az egész családdal gyűjtötték egész évben az osampontokat, hogy a nyaralás előtt abból vegyenek konzervételeket. Egész héten sólet, csülkös, bableves, káposzta volt. Autóval az oda- és visszaút üzemanyag költségét megkilopták a céges teherautókból a munkát.
7: De amúgy gondolom, mert milyen jól esik, ősz a tengerparton, ezt a sólettet.
8: Egyrészt egy ilyen tipik nyári étel, ugye jól is esik.
7: Egy ilyen könnyű nyári étel.
8: Meg hát a konzerv sólet. Most jön a Jedi.
6: Vannak ismerőseim, akik rendszeresen elmennek Horvátországba nyaralni, akár többször is, de az üzemanyagot viszik magukkal kannába.
8: Mert az olcsó.
6: Kicsit sem balesetveszélyes. Tudod, telibe vannak.
8: 2-20 literes hátul.
6: Biztos nem balesetveszélyes.
8: Egy néni, akinek minden étkezéskor fel volt kötve a karja, egyébként nem, Kiderült, hogy azért, mert a kötésbe volt betéve a háromszög kötésbe a doboz.
6: Jaj ne!
8: Amibe a reggelinél bepakoltad, meg
6: jaj ne! Egész. Jaj ne!
7: De akkor miért a lábát kötötte fel?
8: Oda több fért volna.
7: Egy nagyobb doboz.
8: A háromszögre kötöd a kendőt.
6: És berakszod. De van egy másik is nagyon kemény. Unokatesó még elmentek egy hétre Olaszba. Úgy, hogy otthon megfőztek előre egy hétre mindent, ételhordók voltak az autóban. Fater egyik haverja otthon felfújta a matracokat, és ezért dobozkocsival jött Bulgáriába, ezért mindenkinek 110-el kellett menni, mert olcsóbb otthon felfújni, mint a strandon.
8: Mert ott kérnek érte egyen, de van.
6: Bulgáriáig. Tudod, milyen messze voltam céges autóval Bulgáriában? Tudod, milyen messze van Bulgária kocsival? Matraccal a tetedem, ne csinálj!
8: Azért, mert a strandon 1 euróért fújják.
6: Fölfújod itthon.
8: Ezért itthon fölfújod.
7: De azért már miért nem egy kis csinálj szolgáltatást, hogy fújja fel mint a 20 embernek 10 euróért, és akkor utána pedig nyugodjon meg. Nem értem.
8: Max fölfújott szájjal, érted?
7: Az az igazi hozzáállás, az igazi Griswold hozzáállás. Neki állsz, aztán hadd szóljon.
6: Azt a mindeni gyerekek. Egy ismerősöm nem hajlandó tetőbox csomagtartót venni, mert kiszámolta, hogy egy magyar-horvát úton oda-vissza 1 deciliter benzinnel többet fogyaszt az autó.
7: De akkor neki a feleségének sem szabad elhíznia.
8: Mert akkor, nem? Ugye? De... Ott is nő a fogyasztás. Natikám,
7: 7 kilóval több vagy, ez azt jelenti, hogy jövőre nem tudunk Lopárig elmenni, csak Hódmezővásárhelyig.
6: De azért nem veszel tetőboxot, mert 1 decivel többet fogyaszt az autó, ne csinálják.
7: Az a legdurvább, amikor nem mennek el veled, hanem az van, hogy tudod, elindultok, hogy mentek vacsorázni, és azt mondja, hát én ma inkább itt maradok. És pontosan tudod, hogy nem azért maradott, mert valami baja van, hanem
6: azért maradott, és ezt nehéz kezelni. Mert akkor te ülsz egy olcsóbb, amit nem élvezel, mert rossz minőséget kapsz, el akarod elvinni a drágába, akkor inkább meghívod, azt nem fogadja el. Ez nehéz. Egyébként ez egy kifejezetten nehéz helyzet. Ugyan. Ha véletlenül olyan csapattal mész, vagy olyan társasággal, akikkel nem megy, akkor
8: szétváltok. A társaságban az nem működik, hogy figyeljetek, tudjuk, hogy kinek mire van pénze.
6: De jó barátoknál ez kimered mondani. Akkor gyerekek, mit ajánlunk?
8: Ebbe
6: így van.
8: Mi megyünk abba.
6: Szerintem az működik.
7: De nem arról beszélünk, hogy mire van pénze, hanem hogy ő a fejében mit él meg. Mert ugye nagyon sokszor az van, hogy így elképzeled, hogy együtt lesztek ott. Mindenki jól fog érezni magát, mindenki nagyvonalú lesz, mindenki azért jön, hogy ez az egy hét, az róluk szóljon. És akkor megérkeztek, egy csomó emberre rátelepszik, hogy a külföldi szorongás, nekem ilyen is volt, hogy elmentem emberek, és külföldön máshogy viselkedett, mint belföldön. Mert volt rajta egy ilyen, nem érezte magát biztonságban. És akkor utána teljesen más személyiséget ismertem meg. És már nem akart mindenhova elmenni, mert ott már nem akart mocorogni.
8: Hát de azért nem akart, mert nincs rá pénze.
7: Van rá pénze, csak nem akart rá költeni.
6: Igen, ott. De szerintem ez akkor van, amikor egy olyan társága vagy, aki még nem volt. Ha már állandó társaságod van, ott kialakul. Ott abba is belefér, gyerekek, mi nem kajálunk, menjetek, nyugodtan szétváltok. Ez akkor van, amikor még összeáll egy csapat, és nem ismered még annyira őket, vagy új a csapat, és ott jössz ki rá, hogy fú, ez nagyon szarágó, az szórja a pénz, ez így gondolkozik, ez úgy gondolkodik. Szerintem jól bevet régi barátokkal, már nagyjából tudod, hogy ki mibe van, meg ki hogy van, nem? A sűrű
7: járta. Ezt még azzal lehet megfejelni, különben, hogy ki mikor kell és mikor fekszik. Még ez egy ilyen másik dolog.
6: Ez is figyeled?
7: Hát nem, az, nektek nem volt ilyen, hogy közös apartmanban laktatok, és akkor az egyik ilyen mániákos a 6:00-kor azt mondta, hogy ő már kirakja a törölközőt a strandra azonnal.
6: Nem nagyon nyaralok apartmanban.
7: Na, nekünk volt.
6: Ráadásul közösen barátokkal.
7: Nem. Azért nyaralás, mazohista nem vagyok. 20-an mentünk nyaralni, na és igen. Akkor egy egész apartman házban mi laktunk.
6: Hát azt ne hívj nyaralásnak.
7: Azt nem mutatok.
8: Egy óriási buli volt, figyelj, hát a végén.
7: Volt mulatság. Az volt, hogy a Péter és az én baráti köröm egyesült egy nyaralás erejéig, soha többet azóta sem.
6: Na, ezt mondom, ha túl nagy egyesülések általában nem szülnek jót.
7: Nem szülnek jót.
6: És akkor ugye úgy érzed, hogy elrabolják az idődet, elrabolják az energiádat, alkalmazkodhoz kell valaki ez, akit még nem akarsz rendre menni, nem akarsz
7: barátnőimet is elakadták rabolni.
6: Én ilyenkor nagy ellenállóvá vagyok. Állválok, nem hagyom magam elrabolni. Se az időmet, se az energiámat nem adom. Hogy megfeleljek valakinek és elmenjek egy olyan programba, csak azért, mert nem merek nemet mondani. Biztos, hogy nem. Biztos,
7: hát
6: hogy nem.
7: Ez is
6: azonnal lázadok.
7: Igen, ez is nagyon rossz, amikor ők ugye diktálnak egy tempót, amikor neked menni kell valami, ezt is utálom, meg azt is utálom, amikor valaki ez a csendes ellenálló, tudod, de csak pont annyira ellenáll, hogy neked legyen egy lelkismert furdalásod.
6: Tudod, igen, van a sokfajta típus van, igen. A rohanós állandóan diktálós, attól megőrülök. Az 2 perc alatt tromfosztjuk. Tehát az nálunk idő.
7: Jó, onnantól kezdve meg van sértődve, és utána minden
6: nagyon meg van sértődve, de nagyon duzzog. Igen, és többet nem szólal meg, csak látod, hogy morcos.
7: Igen.
6: De már nem jó a csapikapi.
7: És a felesége simogatja a hátát.
8: Nyugodjak, drágám.
6: Igen, és duzzogva csendesen 8-kor elmegy egy múzeumba, ahol senki nem megy vele.
8: Mert ő dolgozott az, hogy neked legyen kulturális programod, érted? Ő fölkészült.
7: Hoppá, nézd csak oda Ferenc arcára.
6: Mert ez Ferenc. Mert elmondom neked, hogy ez Ferenc.
8: Nálunk így. 8:00 indulás.
7: Ezt most komolyan mondod.
8: 9 óra már a következő.
6: Ferivel 7-kor nem vagy a reggelinél, áruló vagy. Ott senki vagy.
8: Senki 7 óra 10-kor, végeztünk.
6: Ha nem vagy a szálloda aulájában, nem vagy sehol.
7: De mi ez a belső motiváció? Mi ez a sátáni hang, ami benned szól,
8: azért,
7: hogy azonnal
8: mert mész látni a világot, nem te pihenni a tengerparton.
6: Tudod, mekkora héderelő vagyok a napágyon egy koktéllal a kezembe? Tudod, mennyire egyedül menne, tudod, mennyire egyedül menne a Feri a velem nyaralna?
7: Mert a kitelepülésre is ki voltam készülni, hogy ez állandóan ment valahova.
8: Hát persze, gyerünk, csináljuk, ott vagyunk, érted? Hát most nem mész ki
7: minden. De ez az életközepi válságod óta van így,
8: nem, ez világéletemben így volt. Ha már kimegyek valahova, akkor ezt nézzem meg, legyek a részese, ismerjem meg a kultúráját.
6: Fél 11-kor olyan részegen fekszek két kájpirinnyával a medence szélén, hogy el nem tudom. El nem tudom, és mindegy, hogy még 4B12-t azonnal.
8: Menjetek most nyugodtan, jövök mindjárt!
6: Igen.
7: De ez azért van, mert olyan sokáig voltál karanténban új kígyóson, hogy most már így muszáj látnod a világot?
8: Úgy van, hogy csak disznókat láttam, érted?
7: Visszafogtak.
8: Muszáj
7: volt. Az volt, hogy
6: be akarja hozni. Igen. Na gyorsan fejlődjük még Ákost, az utazó majom Ákost, akkor segítsen nekünk, hogy akkor most egy kis luxussal hova menjen a magyar olcsón, ami luxus. Jó? Egy kis
8: luxus?
6: Luxusba olcsón. Hello Ákost, jó reggel, ciao.
9: Hello, sziasztok, jó reggel!
6: Hello. Segíts nekünk, hova menjünk, ha nem hitelből megyünk, és van egy kis pénzünk, ami nem olyan drága, mint amennyire gondoljuk. Mi most a felkapott?
9: Ilyen például az egyik legfelkapottabb a Maldív-szigetek mostanában.
8: Na, hogy menjünk?
9: Ami igazából, hogyha belegondol az ember és számolgat, akkor nem is annyira drága. Tehát mondjuk egy jobb resort szigetre, ami mondjuk a Villa Park, 700 ezer forintért lehet már 4 főre, tehát egy egész családnak 7 éjszakát foglalni, ez teljes ellátásos ár. Nyilván a repülőt az hozzá kell számolni, ami mondjuk fapadossal az körülbelül 700 ezer, normál légitársasággal pedig olyan 1 millió körül van, de erre azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy milyen drága repülőjegy, hogy igen, de a Maldivoknak is ide kell jönni, hogyha jönnek mondjuk a Balatonra, tehát nekik is ugyanolyan drága. Viszont a szállásárakban pedig már nincs olyan nagy különbség, tehát azért 100 ezer forintért egy jó 5 csillagos hotel teljes ellátással már azért nagyon nehezen lehet találni a Balatonon például. És itt ez pedig a Maldív-szigeteken simán foglalható, úgyhogy itt már olyan nagy különbség nincs mondjuk egy Törökországhoz képest, aminek mondjuk az ilyen kezdő ára az ilyen 800 ezer körül van, de mondjuk egy jobbat már inkább ilyen 1 millió 2 körül lehet foglalni, és akkor úgy van vele az ember, hogy akkor lehet, hogy még spórol egy kicsit, és akkor el tudja mondani, hogy ő volt a Maldívon.
7: De jó, minket de nem ez érdekel, 20 ezerből hova?
9: Oké, 20 ezer forintból napi 16 ezer. Napi 16 forintért lehet óceánjárókat foglalni, és most ez nyilván nem a környezetvédőknek a legjobb lehetőség, de másoknak viszont akár mediterrán, akár karib térségben, és ebben benne van a borravaló, benne vannak az adók, benne vannak az illetékek. Ez egy 14-18-20 emeletes óceánjáró hajók, ami rengeteg ingyenes program van, mozik, színház, 8-10 étterem, ahol bárhol lehet szinte enni, ebben benne van az ellátás is, különböző szigeteken köt ki minden nap.
6: Ez mennyi, ez napi 20-ból megvan? Tehát
9: hát napi 16-tól van.
6: Napi 16.
9: Igen, igen.
8: Jó, de ez belső kabin. Belső kabinos.
7: Lenne az a hajó a rotor mellett. Tehát az úgy.
6: Igen.
9: Hát de mondjuk Feri, neked pont tök mindegy, mert azt mondtad, hogy te csak aludni mész a szállásra.
8: Ez így, akkor így igaz. Ez így igaz.
7: Kapsz egy ilyen mozgó koporsót, aztán jó éjszakát.
9: Belül nem mozog egyébként annyira, még a széle az jobban mozog, úgyhogy még jobb is a belső kabin.
6: És most mi a felkapott?
9: De ugye sem gondolnák sokan.
6: Magyarok hova mennek? Horvátország?
9: Omán például.
6: Omán, tényleg?
9: Omán. Hát Horvátországban nyilván mennek mindennél többen, mint ahogy eddig mentek, tehát idén is rekord lesz. Ez ugyanolyan, mint hogy senki nem megy a Balatonra, és ott is teltház lesz. A Horvátországgal is ugyanez a helyzet, de ami meglepő most az Omán, az egy új úti cél. Albánia például az most felkapott lett az elmúlt néhány évben, és ez folytatódik. A Kanári-szigetekre most sokkal több lehetőség van eljutni, illetve az utazási irodák is most beindultak, és van egy cseh-lengyel utazási iroda, aki Magyarországra betette a lábát, és valódi akciókat kínál last minute-ben, ami nekik jóval ár alatt értékesítik ezeket az utakat, de stabil cég, tehát nem kell attól tartani, hogy becsődöl. Most például a mai kínálat az 400 ezer forint helyett Kréta 89 ezer, vagy teljes ellátással Szicília 439 ezer helyett 99 ezer. Ezek repülős utak, transferrel, mindennel, tehát ezek tényleg...
6: Szállás repülő hogy... fejenként 99 ezerből Szicília?
9: Igen, ez az utazási iroda, aki 200 ezer alatt kínálta az utolsó jegyeket Zanzibárra félpanziós ellátással repülővel.
7: Ahonnan még most is haza akarnak jönni az emberek?
6: Gyalog. Stoppal Afrikán keresztül.
9: Ez egy erős cég egyébként, csak most tette be a lábát így, vagy hát mostanában a magyar piacra, és lehet, hogy kicsit túlvállalták magukat, nem tudom, de a lényeg,
6: és direkt nyomott áron ráfizetéssel adnak utat, csak hogy velük utazzál.
9: Abban nem vagyok biztos, hogy azért, gondolom azért, mert nem bírták eladni ezeket a charterjáratokat, és inkább megtöltik.
6: Ja, értem, legyen, mert 99 ezerért az Szicília, nem tudom, azért az jó, szállás a repülővel, azért az elég erősnek tűnik.
7: Annyi, hogy Mafia Max megnyúz, de hát ez
6: igen.
9: Egyre szűkebb az olló, tehát az a típusú olló, hogy nagyon picit kell hozzátenni, és sokkal jobb helyre lehet elutazni. Tehát régen ugye nyilván voltak ezek, még most is vannak, hogy Albániában, nem tudom, Krétára, Korfúra el lehet menni azért 40-50 ezer forintért egy hétre, rosszabb szállással, fapadossal, de hogy egy picit hozzátesz az ember, akkor most már sokkal jobb lehetőségek vannak, és ez korábban nem volt.
7: 800 ezer forintból Nyíregyházán? Egy évig nyaralsz.
6: Micsoda, micsoda, házat veszel lovardával.
7: Erasmus, ez gyakorlatilag
8: lóval együtt.
7: De király. Igen. Minimum.
6: Ákos, nagyon köszi. Csáó, örülök, hogy hallottam a hangot. Vigyázz magadra. Köszi, Ákos. Hello.
10: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ülésezett a Vármegyei Közgyűlés, szombaton ismét halászléfesztivál, célzott fejlesztés a lovastáborokban. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófa védelem munkájáról is tárgyalt Hajdú-Bihar Vármegye Közgyűlése, olvasható a Vármegyei Önkormányzat honlapján. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és Európai Uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgattak meg a katasztrófa védelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése. 18. alkalommal szervezik meg szombaton a Tiszacsegei Halászléfesztivált, az esemény fő célja ezúttal is a halfogyasztás népszerűsítése lesz. A szervezők közölték, 6000 adag halászlevet főznek majd 20 óriási bográcsban. A fesztiválon összesen 20 mázsahalból készítik az ételeket, a halászlé mellett sült halat is lehet majd kóstolni. Kísérő programokkal is készülnek. Lesz kézműves vásár, gyerekeknek vidámpark és ugrálóvár, valamint zenei produkciók is. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
2: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókusz. Aló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: Itt az ország keleti és észak-keleti felében túlnyomóan derült napos időre számíthatunk majd, főleg a délutáni óráktól jelenhetnek meg felhősödések, csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Élénk erős marad az északias irányú szél, a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már többször zavarják meg növekvő gomoly felhők a napsütést, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Marad az élénk erős szél 28-29 fok körüli csúcsokkal itt Hajdú-Biharban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: 11 évesen pelenkába járnak iskolába a svájci gyerekek. Tessék, itt tartunk, a hanyatló nyugat. Nem hagyjuk, hogy elérje Magyarországot. Megvédjük a magyar gyerekeket a tanároknak. A tanároknak feladat a pelenkát cserélni. A probléma súlyosságára reagál az egyik iskola vezetője. Szülői találkozót szervez, hogy tájékoztassa a szülőket a helyzetről. Valamint, hogy felszólítsa őket a nyári szünet alatt, oldják meg a szobatisztaságot.
6: Hogy 11 éves korukban.
5: Vevő vagyok a vicces megfejtésre, de aztán azért próbáljuk meg komolyan megfejteni, hogy mi az oka ennek, hogy 11 éves érett társadalomban elvileg, azt mondhatjuk, felvilágosult érett társadalom a Svájc. Svájc ugye 11 évesen pelenkába járnak a gyerekek óvodába. Bekakilnak, be is
7: jönnek.
5: Bocsánat, iskolába, igen.
7: Abból nem esik ki az iPhone.
5: Igen, abból bele tudsz pakolni a sonkát, remény, meg a Lil csokoládét, meg a Milka csokoládét. Na de várjál, de akkor ott valami nagyon el van rontva 11 évig. Hát nem? Ne, vagy nem szoktatják őket szobatisztaságra.
7: Nagyon más most a szobatisztaságra szoktatás amúgy is, mert az van, hogy nagyon kényelmesek a pelenkák. Tehát, hogy régen ugye nem volt kényelmes, mert ezeket a nagy ilyen anyagdarabokat rákötötték a gyerekre, és nem volt benne jó lenni, de már most olyan technológiával készül a pelenka, hogy már nem zavarja a gyereket sokszor,
6: nem,
7: mi
6: nem
7: van benne.
6: Nem mond azt, hogy egy telepisilt pelenkában van olyan élethelyzet, amikor azt mondod, hogy ez jó.
7: Nem, hát gyerek, nem azt mondom, hogy jó, hanem azt mondom, hogy nehezebben jönnek le a kicsi gyerekek róla, mert tehát régen ez mondjuk egy éves volt, most már mondjuk elhúzódik jobban, mert van, aki óvodába is még küzd ezzel.
6: De a szülőnek mi a jó benne? Azt magyarázd meg, mert hogy én szülőként nekem az egy öröm volt, amikor nem kellett végre pelenkázni, hanem megtanítottad
7: hát
6: bilire pisilni a lányodat, meg a fiadat, és utána ez elindult saját magától. Mi a jó abban, hogy 11 évesen még hordott az a pelenkát?
5: Na de nézzük a gyakorlatot. Tehát matekorán bejön a kis Julien, és azt mondja a tanár, kiszard be! És a kis 11 éves kisfiú jelentkezik, hogy miért nem olyan kisfiú, és akkor ott a tanári asztal mellett tisztába rakja. Hát nem ülnek egész nap abba, gondolod, ez a gyerek nem szoba tiszta, ugye, amikor bekakil a kisgyerek, azt tisztába teszed.
6: És a tanár majd ezt
5: a tanárok, akkor a Svájcban a tanárok teszik tisztába a 10-11 éves gyerekeket?
7: Azért durva,
5: hát ez nagyon durva.
7: 11 évesen már a diszkóban ácsorogtak a Nyíregyházban a gyerekek. Hogy
5: na jó, azért az korai, igen, ott korán értett.
7: Igen,
5: vezették az autót, itták a konyakot és táncoltak a diszkóban.
7: Két helyről volt keresetünk. Miről beszélünk?
5: Igen, de hogy már a tanárok is panaszkodnak, és azt mondják, hogy a mai kényelmes alsóneműkhöz annyira hozzászoknak a gyerekek és a szülők, hogy neki kell őket tisztába rakni, ezért egy másik iskola szórólapon ad hangot a véleményének, miszerint nem a tanárok feladata ezzel foglalkozni, és kérik a szülőt, hogy tanítsák meg a 10-11 éves gyerekeket arra, hogy szobatiszták legyenek. Mi van?
6: Hát srácok, egy hallgató elküldte, hogy itthon is kapható 8-12 éves gyereknek, tehát 40 kilós gyereknek, 54 darab egybe csomagolt észre.
5: Na de az lehet, hogy annak,
7: nem,
5: aki...
7: Nem a commerce.
5: Igen, tehát lehet, hogy beteg, vagy gerincsérül, tudod, vagy nem, tehát, hogy valamilyen olyan szervi baj van, tehát az arra tudom elképzelni.
7: Nem a Tokyo Hotel van rátéve, hogy izé...
6: Hát nézd már meg, két ilyen táncoló, ugráló gyerek, ha ez egy ilyen egészségügyi pelenka lenne, mint amiről te beszélsz, hogy egyébként beteg a gyerek és kell, akkor azért nem így.
5: De akkor a svájci szülők mit mondanak? Nem az én felelősségem, a gyerek magától megtanulja? Nem az én dolgom majd valahogy rájön? Tehát, hogy miért? Azek a pedagógus szervezet elnöke, Dagmar Rössler, hogy a probléma már túlmegy minden határon, fel kell venni a kapcsolatot a szülőkkel, és elmagyarázni nekik a helyzet súlyosságát és a felelősségüket a kérdésben. Tehát ez egy létező probléma Svájcban, hogy 10-11 éves gyerekek nem szobatiszták. Hát azért ez egészen megdöbbentő.
7: Nem tudom elképzelni, mert 11 évesen egy olyan gyerek, akinek nincsen neurológiai problémája, meg úgy egyáltalán, hiszen ezeket a szép futófiúkat, hello, erre fussatok. Na, de szóval, igen,
5: hogy... Svájcban a szülők olyan személyzetet keresnek, akik iskolás gyermekeik mellé hajlandók pelenka cserét végezni. Megnőtt a pelenka méretek eladási aránya. Egyes szülők kimondottan olyan személyzetet keresnek, akik tisztába teszik a 8-10 éves gyerekeiket. Szerintem ezt gondolod, ez a gyereknek milyen megalázó?
7: A szülőként ez arról szól, hogy nem tudják elengedni a gyereket. Nem tudják túltenni magukat arról, hogy nagy lett a gyerek, hogy önállósodik, és szeretnék minél tovább ebben a státuszban tartani, hogy ők ugyanazok a gondoskodó szülők lehessenek, a gyerekek meg gyerekek.
5: Tehát a szülő tartja a gyereken a gyereket, és ezért késlelteti. De gondolod, ez a gyerek mit él át? Most gondolod, egy osztályban mondjuk egy még pelenkás, 10 évesen. A többi valahogy isteni csoda, de Svájcban szobatiszta lett. Azt gondold el, hogy ez a gyerek az mit, azt hogy bántják, azt hogy molesztálják, az mit mondanak neki, milyen szekálásokat él át, mert 10 évesen ő még pelenkás, ha nem mindenki pelenkás az osztályban. Tehát ennek kiteszed a gyerekedet csak azért, hogy gyereken tarts.
6: És a matek óra kellős közepén kijössz, és átpelenkáztatod magad úgy, hogy a másik 30 gyerek ezt végignézi.
5: És a tanárnak vagy be kell vinned a WC-be, és a svájci tanárnak kötelessége bepelenkázni a 10 éves gyereket. Hol tartunk? Azért ez nagyon durva. Szegény gyerek? Hát leginkább a szegény gyerek, nem?
7: Ez sehogy sem áll össze a fejemben.
5: Nekem már... sem, nagyon megdöbbentő, de a hír igaz, többen utána néztünk, tehát ez semmi kamu nincs benne.
7: Ja, azt nem értem, hogy ezzel a gyerekkel mondjuk történik valami, tehát hogy tegyük fel, tehát nyilván, tehát ilyenkor már ugye van egy ilyen szexuális érés része is a személyiség. Hát ugye 11 évesen már az nagyon kíváncsiak a fiúk, hogy akkor ez azt jelenti, hogy egy ilyen élethelyzetben elkezd kialakulni a vonzalma dolgokhoz, eseményekhez, és ez azért befolyásolja azt, hogy te tehát, hogy a te magadról alkotott képed az mi,
5: hát
7: és
5: hogyne.
7: Ha neked az a képed, hát, hogy te nem tudsz még önállóan vécére sem menni.
5: Hát hogyne, és gondolj egy tesi órát, egy átöltözés, persze, vagy hát mit kap a többi gyerektől, aki mondjuk tényleg szobatiszta, igen.
7: De azt lehet, hogy nem kapott semmit, mert nyilván Svájcban történik, mert nem pedig...
5: Nem engedik? Na, de hát én azért gyerekeknél el tudom képzelni, hogy ha valaki éppen bekakilt és 10 percig azért szarszagú, akkor azért a többi gyerek az, ha még Svájcban baszunk, akkor is szóvá igen. teszi.
7: Lehet, hogy Svájcban nem szarszagúak a gyerekek, hanem hát
6: igen. Milka csokit, az ország független.
5: Milka csokit és Lindl szagú csokoládézatot kakilnak.
7: Károly, te vagy az?
5: Igen.
7: Akkor menjünk.
5: Abban lehet valamit. Tehát írja valaki, hogy a ismerős anyuka 11 évesen a fiának még törli a fenekét. Tehát ebben az már... lehet, amit te mondasz, hogy a sokszor a szülő és gyermek státuszba tartja a gyereket, mert egyrészt úgy kontrollálja, kettő azáltal tud még szülő maradni. Tehát jó, amit mondasz, Eszter, hogy a szülő tehet róla. Hogy,
6: hát, de az gyerek a szülőnek se... jó?
5: Nem, hát a szülő érzi a saját fontosságát.
6: Ja,
5: a gyerek felnő, te már nem tud kontrollálni, maradni, te már nem tud irányítani.
7: Elveszted ezt a fajta intim kapcsolatot a gyerekkel.
5: Elveszted a kontrollálást. Minél inkább tovább gyerekbe tartod, annál jobban tudod még kontrollálni. Annál jobban még te tudod
6: ilyen
5: neki...
6: Ilyen áldozatok árán is, hogy tönkreteszed a gyereket és a saját életedet is.
5: A kontrolláló szülő sokszor nem tudja, hogy mi az áldozat. Vagy hogy mit költelt?
7: Például nálunk nem... is vannak ilyen dolgok, csak nem ilyen brutálisak. Például aki nem tanítja meg a gyerekét cipőfűzőt kötni, mert azért, mert hogy ő hogy függjön tőle, hogy tudod, mikor megy el, meg hogy én ilyet már láttam például.
5: Hogy az a kontroll, hogy nem tanítod meg cipőt fűzni, mert hogy akkor te kell, hogy beköszd a cipőjét?
7: Igen, igen.
5: Én ezt sose értettem meg, hogy hát nem jobb, ha minél több dolgot tud önállóan csinálni. Például Benny elkezdett egyedül közlekedni, mi annyira imádtuk, mert megint azt gondoltuk, hogy egy plusz olyan dolog, hogy jön, megy, buszra ül, megtanulja és csinálja. Nyilván meg kellett várni az időt, minden gyereknél máshogy jön el.
7: Találkozunk Kusturicében.
5: Igen. Hol vagyunk nyaralni? Törökországban. Ugye, tudod a térképet? Igen. Ugye, kitalálsz, Feri, egyik. De nem, minden ilyennel felsóhajt az, hogy de jó, már ezt is csinálja. Jaj, de jó, más se kell. Úristen, már nem jó. Jaj, de jó, már lefürdik egyedül. Jaj, de jó, már fölöltözik. Hú, már beköti a cipőt. Ú, már közlekedik egyedül. Hát minden ilyennel napról napra szebb és gondtalanabb az életed. Én ezt nem értem, megmondom őszintén, hogy mi a jó az ilyen típusú gyermekszinten tartásban.
7: Hát ez az embernek a lelki világától függ, hogy ő ott miben van, meg hogy miben érzi jól magát, mert nagyon sok embernek az a legnagyobb teljesítmény az életében, hogy szülő tud lenni, abban a legjobb.
6: Hát de és ugye minél távolabb kerülsz ettől.
7: Igen, de felnőtt gyereknek a szülőinek lenni, az már nem olyan, ott már felnőttek vagytok egy kicsit mind a ketten. És ugye
5: itt az már nem olyan izgi, nem?
7: Mert nincs meg az a távolság, hogy a nagy bölcs, okos, szerető, körbeölelő minden vagy, az univerzum maga, hanem ott már akkor ilyen kritikai dolgok megfogalmazódnak.
6: Hát engem meg pont a büszkeség feszített, mikor egy-egy ilyen állomást elértünk, nem? Hogy már nem kell pelüssözni.
5: Milyen menő.
6: Már nem kell bekötni a cipőt. Igen. Egyedül öltözik. Fö... Hey, milyen szülő vagyok.
5: Micsoda, az első buszúton érted, követtem a buszt, és vedeltem a pezsgőt. Közlekedik. Jó, végre. Igen, ez tök nagy dolog, hogy megy egyedül, vagy hogy közlekednek egyedül.
7: Én annyira büszke a tanlányomra, voltunk múltkor a hotelban, és késsel villával vágta, figyelj, a virslit. Hát ilyet nálunk senki nem csinál.
6: Megfogod a...
5: Ezt komolyan igen, mondom, hogy késsel. Lett ez én úri gyerek?
7: Én is mondom, hogy itt valami van.
6: Kitől tanulta?
7: Volt az a turné, tudjátok.
5: Megtanulta, na. Látta, hogy a többiek, hogy ezt a késsel villával.
6: Igen, nem látott ilyet.
7: Konkrétan késsel villával megette a virslit. Figyelj, egy úri gyerek.
5: Mert volt sokszor lebukás, meg megcsalás, meg párkapcsolati téma, az ugye mindig volt, és sokszor megcsináljuk. De az egyik ilyen netes oldalon szembe jött velünk egy sztori, és ebben a formában érdemes róla beszélni, amikor is titkokról van szó. Ugyanis 2 hónapja történt, írja egy nő, megosztva egyébként ezt a kis hát, családi esetet ott mindenkivel, amikor lefeküdtem, leküldtem a gyereket a tisztítóba. Jár még valaki tisztítóba?
6: Hát csomóan.
5: Szokás szerint kiürítettem ruhák összes zsebeit, és a férjem öltön zsebében találtam 2 darab színházjegyet.
7: Szóval kiderült, hogy meleg?
5: Döbbenten néztem, abban biztos voltam, akkor nem velem volt színházban. Próbáltam visszaemlékezni, és mi volt azon a két héttel korábban szerde este. Aztán az eszembe jutott, aznap hazaszólt, hogy sokáig kell benn maradni a munkahelyén. Ne várjam. Hoppá. Heteken át félre figyeltem a férjem viselkedését. Egyre erősödött bennem a gyanú, hogy bizony az én drága párom megcsal engem. Napközben számtalanszor nem beszél vele a telefonját. Este soha nem ér haza 8 előtt. Ott vannak a gyakori túlórák is. Aztán, mintha megérzett volna valamit 2 hete, feltűnően kedves lett
6: vele. Oh.
5: Aztán az egyik nap beállított 2 színházjeggyel. Amikor letette az asztalra egyiket, azt hittem elsírom magam. Majdnem elárultam magam, nem tudom, mire várok, nem akarom megmondani, hogy tudom. Na de, hogy milyen témát csinálunk ebből, amit még nem csináltunk, ugye, hogy a titkok a párkapcsolatban, és ami úgy titok, hogy nem titok, nem megcsalás, nem félrelépés, hanem mi az, amit a párod titokban csinál, és nem tudja, hogy tudod.
6: Nekem például szent meggyőződésem, hogy amikor ugye megszületett Panna, pont akkor csináltuk ezt a leszokós cigi letevős kihívásunkat, ahol lekopasztottam a hajadat, mert ugye kibírtam a 1/2 évet, de a 1/2 év után én még tartottam magam egy kicsit, de titokban már akkor, hát körülbelül, de akkor én már dohányoztam. Na most a béka tuti, hogy észrevette. Tehát olyan nincs, hogy nem veszel észre egy nem dohányzó emberen, hogy újra elkezdett dohányozni, még ha a kilószámra zabáltam is a rágódtól, mikor hazaértem.
7: Szerintem azt tette észre, hogy illatos a lehelletet, tud, az lett gyanús.
5: Mi
7: ez a mentolasszak?
6: Végre nem
7: kolbászakodom, Feri.
6: De hogy például nekem ő se szólt. Pedig tuti, hogy tudta.
7: Nem akarok neveket mondani, de hogy van egy rokonom, aki soha nem kér a bajt, viszek haza, tudod enni. Tehát, hogy ezért még, nem, köszönöm, hát te ezért. És múltkor vittem haza egy tál susit, egy ilyen nagyot. És egyszer csak azt hallottam, hogy mert az illető nem volt tájékozott a sushi kultúrával kapcsolatban, és azt hitt, hogy egy nagyon szép ilyen marcipán rúzsa van a szélén a susitálnak, és bekapta egybe. És majdnem mentőt kell hívni, azért csak ennyit mondanék, úgyhogy igen, ez a nem tudom, hogy miért nem vállalom fel mások előtt, hogy én is kíváncsi vagyok az ízére új dolgoknak című.
5: De az is jó kérdés, hogy miért csinál titokban, ha kiderülne, se biztos, hogy szólna. Ugye? Hát ilyen tehát, hogy te csinálsz ilyen valamit titokban, de közben, ha tudná a párod, sem lenne baj, hogy ő mondjuk ezt tudja, és lehet, hogy nem is zavarná. De te mégis valamiért szégyelled, vagy titokban csinálod, vagy nem akarod neki elmondani.
6: Hát, mert saját magad, tehát te
5: magad előtti szégyelled?
6: Össze. Igen, igen. A dohányzás például klasszik ilyen. Vagy az ital.
7: Mi a tiéd?
5: Az én titkom mi? Uh-huh. Hogy mit csinálok én? Hát ez nem tőlem kell megkérdezni.
7: Hát a Vikit,
5: hogy mi az a titok, amit én hogy tudom-e titkát, amit ő nem tudja, hogy tudom?
7: Nem, fordítva.
5: Én azt sem venném észre, szerintem a másik lakásba mennék be egyszer.
6: Volt már ilyen,
5: ugye? Tehát, hogy
6: lefeküdtél aludni, sziasztok!
5: Mindig ugyanaz ember jött haza, igen, látom, de hogy én annyira béna vagyok ezekben, hogy én...
7: Könnyű átverni téged?
5: Én szerintem igen. Tetkókat se veszem észre, azt mondja, hogy tetkókat. A feleségem titokban ASMR videókat nézeget, nem tudom, minek titkolja, mert nagyon nem zavar, de valamiért csak magának tartja. Ő titokban videókat nézegetes, de ő tudja a feleségéről. A feleségem titokban gyilkos filmeket néz, nem tudja, hogy tudom, férgyilkosságok, stb. Gábor.
6: Csabba pisilés.
5: Csabba pisil.
6: Nagyon sokan írják, hogy tudják
5: a párjukról.
6: Tudják az urukról, hogy oda
5: végzi. Hogy oda pisil?
6: Igen.
5: Egyébként az addiktív.
6: Mi az, hogy de komoly?
7: De ti is a Csaba pisilés.
5: Hát nagyon sokszor, de nem otthon, nagyon sokszor.
7: Hát de
6: hova pisilsz?
7: Ezt nem hallottam.
5: Hát nem hallottad?
7: Ezek soha nem hallottam.
6: Kérdezd meg az uradat.
7: Az én uram az nagyon tisztességes ember, az ilyet nem csinálna.
6: Az nem, azért tisztességes, mert nem mondja.
5: De nagyon sokszor.
6: Az egy olyan kényelmi faktor, érted, hogy...
5: Ha nem vagyok ott, például dolgozom, vagy forgatási helyszíneken, vagy valahogy, nagyon
6: hát
5: sokszor.
6: Itt például csak ugye egy baj van, hogy közös a kézmosónk.
7: Azt tehát... akartam mondani, hogy majd egyszer előlépek, hogy álltok egymás mellett a kézmosó felett. Most ez egy olyan információ, ami egészen más színezetet a kapcsolatunk.
5: Szálloda? Viccelsz? Csak a mosdó.
7: Van egy furcsa rossz érzésem az egészen kapcsolatban.
5: Igen, a haverom kapott egy kis hintőport a mosdókagyló oldalára, így bukott le, hogy Csabba pisil. Nagyon, és nagyon rá tudsz kattani. Csak mondom a férfitársaknak, hogy aki elkezdi, vigyázzatok.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén.

0: Stage-en szombaton Kollár, Bulmex, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Part Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megvannak Hajdúbihar legveszélyesebb útjai, korszerű eszközökkel bővült az agrárkar, megvan az évfagylaltja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elkészült a statisztika, megvannak Hajdúbihar legbalesetveszélyesebb útszakaszai, tudósított a HAON. Az összesítés azoknak az utaknak a forgalmi és baleseti adatait mutatja be, ahol az elmúlt időszakban a legtöbb közlekedési baleset történt. A legtöbb balesete szerint a 4-es főúton történik, ezt a 35-ös főút követi. A harmadik legveszélyesebb pedig a Debrecent Létavértessel és az Ámosdi határátkelővel összekötő mellékút. A szakemberek szerint a gyorshajtás, az elsőbségi szabályok megszegése és a figyelmetlenség továbbra is a leggyakoribb baleseti okok közé tartozik. Több millió forintos fejlesztésnek köszönhetően modern oktatástechnikai eszközökkel gazdagodott a Debreceni Egyetem Agrárkara, írja honlapján az intézmény. Vállalati támogatással 2 tantermet szereltek fel korszerű digitális eszközökkel, köztük okostáblákkal, projektorokkal, laptopokkal és konferencia technikával. A fejlesztésnek köszönhetően még magasabb színvonalon folyhat az oktatás, miközben egyszerűbbé válik az online előadások lebonyolítása is. Az Egyetem szerint a beruházás jól példázza az intézmény és az agrárvállalatok hosszú távú együttműködését, amely a kutatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált képzés fejlesztésére. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szóle a Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta el a rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Itt az ország keleti és észak-keleti felében túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd főleg a délutáni óráktól jelenhetnek meg felhősödések, csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Élénk erős marad az északias irányú szél, a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már többször zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Marad az élénk erős szél 28-29 fok körüli csúcsokkal itt Hajdúbiharban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Hát azt mindannyian tudjuk, hogy én egy önfeláldozó típus vagyok.
6: Hívhatjuk így is, igen. Igen, igen. Mondhatjuk ezt
7: más
6: is.
7: Kultúrkörben más, ezt nem így hívják.
5: Ezt úgy hívják, hogy balek.
7: Úgy van.
6: Igen. Igen.
5: Az elmúlt 20 évben egyébként én nagyon sokat fejlődtem ilyen tekintetben, tehát hogy most már nem minden esetben, nem, most már nem minden esetben helyezem mások érdekeit magam elé, meg most már hajlandó vagyok a saját érdekeimben konfrontálódni is egyesekkel, de az kétségtelen, hogyha mondjuk elesett embert látok, hogyha valaki segítségre szorul, akkor én vagyok az első, aki mozdul. Ha nem szorul segítségre, akkor is én vagyok. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy idős ember megáll az utcán, és úgy megáll egy kicsit pihegni, akkor én rögtön oda lépek, és megkérdezem tőle, hogy jól érzi-e magát, vagy éppen készül-e bájulni. De hogy én ettől egy picit jobban érzem magam, vagy jobb embernek érzem magam, a fene tudja.
7: Szoktak feled kiabálni, hogy hagyjon békén!
5: Hagyjon békén!
8: Ne lopja el a pénztárcámat! Ismerem a fajtáját!
5: Egyébként meglepően gyanakvóak az emberek. Tehát nem tudom, hányszor ajánlottam fel már idős embernek, aki vonszolta maga után a csomagját, hogy segítek felvinni, meg elkísérem, sose élnek a lehetőséggel. Na mindegy. Szóval...
7: Vajon miért?
6: Igen.
5: Mentem be hát a férjemhez, ezt nem titok, neki a Stefán, vagy nekünk a Stefánia úton van egy helyünk, egy sörkert, és hogy leszálltam a buszról, a Stefánia út közepén láttam egy kerekes székes bácsit, aki ilyen nagyon lassan haladt. Hát rögtön felcsillant a szemem. Hát gurult, igen, gurult. Hajtotta magát. Hajtotta magát, de nagyon-nagyon körülményesen, nagyon nehezen. Úgyhogy így azonnal tele lett a szívem vágyakozással, hogy én akkor ezt az embert most megmentem, és akkor eltolom oda, ahova szeretne.
6: Jézus Mária, már rosszul. Azt figyelj, ez egy amerikai film már konkrétan. Egy Ben Stiller, vagy nem is tudom.
8: Nem akarok sehova menni.
6: Adam Sandler azonnal, tudod.
5: Hogy miért szenvedne szegény
6: igen.
5: ezzel?
6: Miért gurulj el lassan? Megy az idő.
5: És így odaléptem a bácsihoz, és kérdeztem tőle, hogy hát segíthetek-e, hogy hova szeretne eljutni. És akkor nagyon kedves volt a bácsika, elmondta, hogy őt a szomszédja hozza le ilyenkor naponta egyszer egy kicsit így levegőzni, és hogy ő igazából a sarokra szeretne egy kicsit kimenni, mert akkor ő oda úgy kiül, és akkor úgy nézelődik. És úgy tudod, hogy nagyon megvoltam, hogy bácsi, kedves.
6: Kiül a sarokra bácsi. Nézelődni?
5: Igen.
6: Hogy szeretne elmenni
8: hát,
6: nézelődni?
8: Igen.
5: Hát, hogy úgy történjen vele
6: valami. Stefánia sok nézelődő nincs, de hogy kiül a sarokra, és
5: nem,
6: számolja
5: hát neki ez
6: a trolit.
5: Ez a napi program, hogy a szomszédja kisegíti a szobából, leviszi a lifttel, és akkor ő úgy kimegy, és akkor valahogy elevickél a sarokig, és akkor ott nézi az embereket, a forgalmat, és akkor történik vele valami. És míg mentünk, és így toltuk, és így beszélgettem, mert ilyenkor nyilván beszélgetek is az emberekkel, hogy egy kicsit így ventiláljon, hogy hát elmondta, hogy hát azért jön ki, mert hogy ott, most otthon ül, bámulja a négy falat, nemrég kapcsolták ki az áramot. Mert
6: Jézusom, ez megint milyen sztori.
8: Olyan barántottak bele, Júli.
6: Jézus Isten, igen.
8: Ekkor
6: kikapcsolták az áramot?
5: Áramot, mert hogy hát a nyugdíjából nem tudtak kifizetni, és tudod, borzasztó.
6: Gyere közelebb egy kicsit, amikor
5: van. Rettenetesen rosszul éreztem magam, mire kiértünk a sarokra, hogy itt van ez a szegény ember, 70-80 éves, elmondta, hogy neki egyébként van két fia is, az egyik külföldön él, a másik az rásanyítja az ajtót, tehát mire elértünk, úgy nagyjából 100.
6: Azt a mindent, hallod, csak két perc hallgatom azt, hogy ne.
8: És öngyilkos akarok
6: lenni. Milyen megölöm magam.
8: Jó, páros öngyilkosság lesz, veled megyek.
6: Együtt ugrunk, kelleteket tologatni itt a Stefánián.
5: 100 métert haladtunk, és nekem már gombóc volt a torkomban, hogy lehet egy ember ennyire szerencsétlen nyomorult. Hogy
6: annyira tudom, mi a vége.
5: Öregségére, ilyen körülmények között kell élnie, ilyen szerencsétlenül. És tudod, így toltam el, így a glória, így csillogott így a fejem fölött, toltam
8: ilyenkor
5: el.
8: Ilyenkor kicsit így megmentőbe teszem magad, ugye?
5: Hogyne, persze.
8: Hűssé válsz.
6: Véletlen kitoltam az útra, és nem vettem észre, hogy jött a troli. Betoltam a troli elé.
8: Könnyei
6: troli pedig
8: százal
6: elcsaptam. Hát most mondjátok meg, hibás vagyok.
5: Nem jobb neki.
6: Nem jobb neki. Azóta halott a bácsit, megöltem. Na is. Szenvedjen
5: és itt a pont. Ennyi a sztori.
6: És egy kamasz jobbról agyonütött az öreget. Hát most mit tudtok csinálni? Szerintetek jól döntöttem? Taktosan bőgtem a szemem, nem láttam, hogy jön a kamasz. De jó, milyen sztori lenne, úristen.
5: Szóval toltam a bácsit igen? szépen lassan, hogy tudjon nézelődni, és hosszasan tudjon beszélgetni. Ez egy ajándék idő neki. És hogy toltam el a Miro előtt, így láttam, így benéztem, tudod, ilyen üdvözölt mosolyal, hogy mindjárt jövök, és a Miro kezében kettő darab pohár volt, tehát nem tudta úgy eldobni, vagy így letenni, de így láttam, hogy így kinyílik így a szeme. És így valamit így nyílik így a szája, hogy
6: kamasz! Troli!
5: Valami, tehát, hogy valami olyasmi, hogy ne!
6: Ugye, ahogy Bor próbálta mondani, hogy ne!
5: Hogy ne!
6: Annyira tudom, mi a vége.
5: Ne! És de nem foglalkoztam vele, mert nekem akkor éppen küldetésem volt.
6: Persze, hát te megmentő voltál éppen.
5: Tolnom kellett a bácsit, és kitoltam a sarokig. Eljutottunk odáig, hogy én megadtam neki a telefonszámomat, hogyha esetleg szüksége van arra, hogy valaki bevásároljon neki.
6: Nincs
5: vagy
6: ilyen.
5: Arra.
8: Nagyon jó.
6: Nem létezik
8: az összes készpénzedet odaadtad, de...
6: Várjál. Na hát ez, igen, én nekem is csak egy kérdésem lett volna, hogy mennyi. Igen, jó, értjük, már láttam a sztori felén, igen, értem, mennyi volt az annyi? Várj, mesélj, hogy vezette föl, vagy hogy jött elő a pénz?
5: Nem vezette föl. Illetve hát tulajdonképpen úgy vezette föl, hogy minden nyomorát elmondta nekem, és én éreztem úgy, hogy nekem ezen az emberen segítenem kell.
6: Fura volt, amikor kiszállt a kerekesszékből, és áthúzta maga után a kerekesszéket a zebrán.
8: Vissza a helyére, és várta az új balekot.
6: Majd beült egy Volvo S60-asba, és elhajtott.
5: Szóval kitoltam a bácsit a sarokra, még ott beszélgettünk egy kicsit, és ott álltam egyik lábamról a másikra, és mondtam, hogy hát ha nem sérteném meg.
6: Akkor ez a 150 ezer forint készpénz, ami éppen nálam van, tegye el,
8: és ne adja vissza.
5: Elővettem a pénztárcámat, és volt benne 10 000 forint készpénz, és akkor ezt így odaadtam. És hogy is mondjam, tehát hogy kicsit azt vártam, hogy a bácsi azt mondja, hogy jaj, ne, aranyoskám, ne, hanem így nyúlt érte, és így eltette. De így tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy
6: Moho, de megértjük.
5: Nem is moho, hanem hogy tulajdonképpen most találkozott először ilyen sztorival, és úgy meg is van lepve, tehát hogy ő ezt így félretette, kedvesen elköszöntünk egymástól. Megyek vissza, tudod,
6: a glóriával, még a fejedet, jó érzés ott van, hogy segítettél.
5: Szól az angyalok kórusa, és igen, így visszasétáltam. A Mikihez így
7: beültem. 30 centivel.
6: Igen.
5: És így nézett rám, amiről is mondta, hogy könyörgöm, mondd, hogy nem adtál neki pénzt.
6: Ne csináld, mert aznap...
7: Aznap te voltál
6: a... Mert hogy a bácsi nézni... legendás a környéken?
5: Igen.
6: Tényleg? Igen. Annyira te vagy... És te voltál az a negyedik valószínűleg.
5: Szóval, hogy mondta, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség ott a környékem, mindenkivel tologatja magát ide-oda.
6: Nagyon fan, egy ekkora forma az öreg. Milyen rafkós, érted?
7: És akit tud, le is vesz.
5: Hogy jól ismeri, jól ismerik már, mert hogy egy időben volt olyan, hogy mondjuk így például bement ilyen vendéglátóipari egységekhez, és akkor ott előadta az édesbús történetét, sokan megsajnálták, akkor meghívták erre,
7: kis
5: arra.
7: Kis fröcs, nagy fröcs.
5: Aztán híre ment a bácsinak, de hogy vannak, hát vannak még olyan balekok, mint én, akik nem ismerik a bácsinak a sztoriát. Úgyhogy hát az elején nem mertem bevallani a Mikinek, hogy
6: engem is. Tök jól megúsztad, azt hittem adta neki egy 20-as, vagy 50-et, vagy valamit tudod.
5: Tehát, hát egy 10-es.
6: Hát az még az egyébként istenes.
5: Annyi volt az összkészpénz.
7: Ha van nála, odaadja.
6: De ha van nála egy 20-as, odaadod?
5: Hát lehet.
6: Valószínűleg odaadod.
7: Nem lehetne, hazudj, biztos.
6: Biztos, hogy odaadod.
5: Hát odaadom, igen.
6: De egyébként a bácsi tényleg kerekesszékes, vagy nem is, tehát hogy simán beül reggel a liftbe, beül, beleül, gurul kettőt, kiszáll és elmegy. Tehát, hogy ő valóban mozgássérült?
5: Hát nem mozgássérült, mert hogy úgy hajtotta magát, hogy a lábát így előre tette, tudod? Tehát, hogy hajtotta magát a kerékkel is, és kitette a lábát, és
6: még
5: azzal
6: jó látványosabban. A lábába hajtotta magát.
5: Igen, tudod, aki nem teljesen mozgássérült, azért a lábával.
6: Elmondom neked, hogy előbb futja le a 110 gátat, mint tehát ez ebbe ide a rozsdás mögött, hogy úgy száll ki a sarkon a kerekesszékből, hajtja össze, és tényleg ül be valami nagyon durva nyugati járműbe, mint a húzat.
5: Hát most már tudom, és tudod, Miro az sokkal rafkósabb, sokkal dörzsöltebb, mint én. És én mindig rácsodálkozik, hogy én hogy lehetek ekkora pancser, hogy én nem tudom, nekem rajta van a homlokomon, igen, ez, hogy gyertek és igen, húzzatok le.
6: Nem tudom, mi van a homlokodon. De valami tényleg van.
7: Vagy nem is biztos, hogy a homlokodon,
6: nem de
7: valahol
6: van. Hol van. De, hogy,
5: de hogy miért vonzom be mindig tessék ezeket az arcokat?
7: Hát nem vonzod mindig... be, ő mindenkibe bekóstol. Ő mindenkit megpróbál behúzni, csak te be is húzódsz.
6: Na de miért mindig a
7: Juli? Dologba.
6: De miért nem te, miért nem én?
7: Azért, mert téged is megpróbál, csak mi tovább megyünk, mert látjuk, hogy kamu.
5: Tehát, hogyha ott áll egy kerekesszékes ember, az út közepén látod, hogy szöszmötől nem halad, akkor te nem lépsz oda azzal, hogy segíthetek, uram.
7: Ha segíthetek, uram, igen, meg hogyha föl kell tolni a járdára, de nem fogod eltolni, érted, láthatóan.
6: Nem tologatok mozgássérülteket 500 méteren keresztül.
7: Segíteni segítesz egy bizonyos határon belül, de amikor már az jön, ott nekem azonnal bekattan egy ilyen jelző. De hogy, hát amikor elkezdi sorolni, hogy jaj a gyerekeim külföldön, jaj nincs semmi, jaj izé, abban tudod, hogy annak az a vége, egy lelki nyomasztás, hogy ki énekelje a lóvét a zsebedből.
6: Kérdés nagyon fontos, hogy nem volt bankkártya terminál, nem volt nála? Tehát, hogy Apple Pay-jel tudtál fizetni? PayPal Revolutot elfogadott a bácsi? Márkát váltott, shilling volt nála? Hogy. Nem, eleve az, hogy tolod 5 percig. Full szürel. Hova tolod? Minek?
5: De miért ne tolnám?
6: De miért?
5: Egy idős emberrel az ember nem ül le beszélgetni. Nem. Azt, miért nem?
6: De miért ülnek egy idős emberrel beszélgetni? Vagy idegen idős ember, hol ülök le vele beszélgetni? A zebrán, vagy az út másik oldalán? Miért ülnék le vele beszélgetni?
5: Hát mondjuk, ha leülök egy idős ember mellé a 7-es buszon.
6: Ja jó, mondjuk nem járok 7-es busszal, igen. Ritkán ülnek idős bácsik a kocsimban. De hogy mondjuk, oké, leülsz beszélgetni, megszólítod, elkezdesz vele beszélgetni.
5: Nem tudom, én szerintem én tudatosan nem kerülöm a szemkontaktust. Tehát, hogy
6: nem, én azt hiszem, hogy te keresed, Juli. Tehát, hogy te inkább, igen, ahol segíthetek, keresel, odaülsz, beszélsz, tehát, hogy te házhoz mész kicsit a pofonért.
5: Így van.
6: De ez nem baj, tehát ez egy típus.
5: És tudjátok, volt bennem az érzés, hogy kicsit úgy voltam vele, miután a Miro felvilágosított, hogy most így visszamegyek.
6: És
5: számon kérem a bácsit.
6: De akkor
5: hogy én le... De nem. Na. Nem.
6: Holnap megint, másnap megint eltoltam.
5: Elkezdtem mentegetni, hogy biztos nem ismerjük az egész képet. És te vagy rossz indulatú. És igazából neki tényleg szüksége van erre a pénzre, és volt egy ilyen önigazolás, egy ilyen mentegetés, hogy igazából nem én vagyok a hülye, hanem veled van a probléma.
7: Igen, hogy az egész világgal
6: van baj. Ja, hogy még aztán ezt hízsit át is toltad a Miróra, hogy
5: igen, hogy ennek az embernek tényleg szüksége volt ez segítségre, és képzeld el, hogy hányan mennek el mellette. És ez az ember valószínűleg nyomorog, és a Miró elkezdett röhögni, hogy nem, ő egy szélhámos, és váltogatja a helyeit. Van, hogy kimegy a ligetbe, és akkor ott ül, és ott grasszál, és ott tolatja magát. Tehát, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség.
6: Feketőves tarháló, azt írják. Feketőves tarháló.
7: Igen.
6: Igen. Ma és minden segítséget van. Kérő kerekesszékes bácsi, de el kell küldeni a fennébe. Igen, elvette a bácsi a tízest, fölállt, és elfutott. Valószínűleg azért nem találtad volna meg. Hát ez kemény, nem tudom, ezeken olyan gyorsan átlátok valahogy, nem tudom miért. Tehát, hogy így fel sem merül a nem a segítés szándéka, hanem hogy, tehát, hogy tudod, ez nagyon gyorsan kiderül, hogy ez miről szól szerintem. Csak szerintem ilyenkor az ember egója, meg a segíteni vágyása, meg az önmaga egy kicsit nagyobb átétele elhomályosítja a reális érzékelő képességedet. Hogy de jó, én most segítek, és hogy milyen jót teszek, és hogy milyen jó vagyok. Tehát ez
5: én inkább úgy vagyok vele, hogy el tudom képzelni magam hasonló szituációban, amikor én vagyok kiszolgáltatott, én szorulnék rá más ember segítségére, és akkor, ha akkor is elsétálnának mellettem, az egy borzasztó szar.
6: Te idealista vagy, mi realisták vagyunk a Ferivel, mi a bökkenőt keressük azonnal.
7: Mert tehát, a nagy többségben bökkenő
6: mert a nagy többségben bökkenő van. Te meg egy idealista vagy, aki tolod 600 méteren keresztül a Stefánián, végighallgatod a második világháborút az élettörténetét, majd legombolnak rólad pénzt, és valószínűleg még nem hiszel a Mirónak, talán még ha másnap látod, akkor már nem egy tízes, de még egy ötöst azért csendben. Még azért odaadsz, hogy jó, a Mironnak nem mondja. És még egy ötest odaadsz.
5: De biztos, hogy van egy csomó jó szándékú embert, aki ugyanígy így
7: élnek. Akit ugyanígy
5: átvernek,
7: igen. Igen. Van, persze, hát ebből élnek, ha nem lenne, ha senki
6: én
7: nem adna.
6: Én szerintem nem így van. Akkor... Szerintem egy mozgásérült, aki jó szándékú, az nem kéreget. Abban sokkal nagyobb a büszkeség, ez megoldja, azt ne, annak ne adjál, azt ne nézd le, azt ne akart kifizetni. Tehát, hogy pont csántít a sztori nekem. Tehát pont nagyon nagy közhely, hogy mozgássérült és pénzt kérek. Szerintem nem kér pénzt. Tehát, hogy pont nekem azonnal föltűnő, hogy nem
5: hát
6: oké.
5: Egy valódi mozgássérült.
6: Mert nagyon-nagyon elemi ösztönökre hat. Mozgássérült vagyok, levénultam, adjál pénzt, szomorú a történetem. Tudom, hogy kamu. Azonnal. Tehát nincs realitása. Mert aki valóban mozgássérült és van egy ilyen története, az ezt egészen máshogy éli meg. És pont azt vallja és gondolja és mondja, hogy igen, velem ez történt, de se kevesebb nem vagyok, se nem szorulok az ilyen típusú segítségre, és nem is fogok tőled pénzt kérni, mert megoldom, mert meg tudom oldani. Érted? Tehát, hogy pont nagyon nem stimmel a sztori. A legközhelyesebb sztori. Mozgássérült, rossz körülmények, és a gyerekeim, és a csadjább. Ajaj, ne. Akkor legyen valami eredetibb. Legyen valami, ami kicsit kell legalább gondolkoznom, amíg átlátok rajta. Nem? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon...
5: Levegőzni vitték le a bácsit.
7: Perccel, igen. És ki vitte le levegőzni?
5: Hát a szomszédja el is mondta. Hát ezért is mondtam neki, hogyha a szomszédja nem tudja levinni, vagy nem tudnak neki bevásárolni, akkor hívjon bizalom.
6: Hát akkor ma keresd meg, menj el, vásárolj ma be neki.
5: Én nem tudom, hogy hol lakik, hát csak ott van valahol a környék.
6: Menj a Stefániába, két
7: kerekes alatt visszacsorral. Ha megcsörrem ma a mobilod,
5: akkor kiborítom a szívet.
7: Ennél igen. Az is őszintébb érted, hogy alkoholra kell. Vagy vitte, hogy Ferrarira gyűjtök. Én azt jobban szeretem.
6: Igen, legább igen. Zsibány. Igen, és ugye ezzel a hozzáállással tartjuk be ebben a helyzetben, amikor ugye valakinek adsz pénzt, aki kéreget. Ez érdekes helyzet.
5: De koldusnak te is szoktál adni, azt mondtad.
6: Azt is meg tudom mondani, ki az igaz és ki a nem. Azt is látod rajta.
5: Miből tudod?
6: Például, aki ilyen nagyon komoly mozgásszervi problémákkal van, kutyával van, gyerekkel van, az biztos, hogy koldus maffia. Semmit nem adok nekik. Tudom, hogy honnan hozzák őket, miért hozzák őket, hogy állnak ki a szélkámára, kiveszi el tőlük a pénzt, nem. Aki például fedél nélkül tárul, annak igen, mert az benne van egy szervezetben, egy hajléktalan szervezetben, és nekik szívesen, mert ő legalább tesz valamit azért, hogy árulja az újságot, és tudom, hogy igazoltan, mondjuk hajléktalan úgymond. Szóval, hogy szerintem van különbség. Nagyon nagy különbség van.
5: A kutyával több pénzt keres?
6: A kutya az egy persze. Egy gyerek kirakja neki a kutyát, kettő szenvedteted a kutyát, mert pénzt az is tovább szenved. Aki gyerekkel koldul, az a gyereket is csinálja, és én pénzt adok neki, azzal a gyerekkel holnap is kijön. Úgy tudod megszüntetni, ha nem az pénz. Ha senki nem adna pénzt, nem jön neki holnap, és a gyerek megmenekülne. Hát ez a lényeg. Addig jön a gyerekkel, amíg én pénzt adok neki. Én nem azért nem adok pénzt, mert a gyereknek
5: mert
6: nem akarok.
5: Vagy.
6: Azért nem akarok, azért nem adok neki pénzt, mert így segítek a gyereknek. Mert ha senki nem ad, akkor nem küldik ki holnap.
4: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új helyszínen a 32. hajdúhét újabb szakaszához érkezett a Svetics bérház felújítása, már szedik a kajszi barackot. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új helyszínen és új arculattal rendezik meg a 32. hajdúhetet Hajdúböszörményben. A rendezvény ezúttal a korábban fürdőkertként ismert területen, a mostantól hivatalosan Hajdúböszörményi Ligetnek nevezett parkban várja a látogatókat. A szervezők szerint a helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a résztvevők a nyári melegben árnyékos, zöld környezetben kapcsolódhassanak ki. A több mint 145 éves múltra visszatekintő terület az évtizedek során számos funkciót betöltött, de közösségi szerepét mindvégig megőrizte. Az eseményt augusztus 21 és 23-a között tartják, részletek a Hajdú Press cikkében. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni Svetics bérház korszerűsítése, derül ki a dehír.hu cikkéből. A felújítás alatt folyamatosan haladnak az épület szerkezeti és műszaki munkálatai, amelyek célja az ingatlan hosszú távú megőrzése és korszerűsítése. A beruházás részeként az épület több eleme is megújul, miközben a történelmi értékek megőrzésére is kiemelt figyelmet fordítanak. A fejlesztés befejezését követően egy korszerű, ugyanakkor az eredeti építészeti karakterét megőrző épület várja majd a lakókat és a látogatókat, írják. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiunknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodaba üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7000 tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8000 tonnával.
1: Itt az ország keleti és észak-keleti felében túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd főleg a délutáni óráktól jelenhetnek meg felhősödések, csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Élénk erős marad az északias irányú szél, a legmelegebb órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már többször zavarják meg növekvő gomoly felhők a napsütést, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Marad az élénk erős szél 28-29 fok körüli csúcsokkal itt Hajdú-Biharban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Indiába kalózolnálak el benneteket, ha nem bánjátok, méghozzá egy templomba, a vazéshír után, a hívek sorban álltak, hogy igyanak a vízből, ami egy elefánt szoborból csepegett.
6: Ó, de szép. Ez olyan, mint a könnyező szűzmária, csak nekik ugye könnyező ele.
5: Szűzmária, könnyező, madonna, az elefántból csöpögött a víz. Mire képes a vallás, mire képes a hit, hoztak ilyen kis műanyag poharakat, és ahogy a fotón is látod, ugye ott állnak hosszú tömött sorokban, akár órákat is várva arra, hogy igyanak az elefánt szent könnyéből.
6: Mert ez csodatévő ital, de elmulasztja az isiászt, a vakok meggyógyulnak, és kinő a lába tőle.
5: Könnyezni kezdett az elefánt. Jó.
7: De a szeméből jött, vagy a szájából?
5: Az ormányacskájából.
7: Az ormányacskájából.
5: Kifolyt a kis víz, hát ott onnan mindenhonnan jött.
7: Mucinózus nyál távozott az elefánt szoborból.
5: Nem tudom, hogy mennyit állnék sorba, minden esetre az indiaiak azért nagyon bőszen áldogáltak sorba, hosszú ideig figyeltek, és ugye a templomban dolgozók kiadták közleményben, hogy ne nagyon fogyasszanak ebből a folyadékból, de az indiaiakat nem lehetett lebeszélni. Csak jöttek, és hosszú többet sorokban műanyag poharkákba kivárták az órásort, és megitták a szentelt vizet. Azért micsoda ereje van a hitnek meg a vallásnak, nem?
6: Nekem is van egy ismerősöm, azt képzeld el, egy ilyen sziklába vagy tenyér lenyomatnál tud állni órákat.
5: Azt közben csak a Józsi oda ment, az berakta. Berakta a kezét a sziklába.
7: A Józsi berakta.
5: Na most kiderült igazából, hogy ennek az indiai kis szobrocskának a másik oldalán van egy klíma, és a klímának a kondenzvize csöpög át az elefántnak a fején és az orványán. És felszólították az ott lévő híveket, hogy...
7: Adják vissza a kondenzvizet!
5: Hogy egyrészt hordják vissza a kondenzvizet, de hogy ne igyanak belőle, mert nem ennyire egészséges.
7: Indiai viszonylatban ez, mondanám nektek, ez szűrt víznek számít.
5: Ez egy szűrt víz. Úgyis ez a szobor, ez egy templomnak a falán volt, és ugye azért hitték azt, hogy könnyezni kezd a szobor, mert hogy egy szent helyen volt maga a szobor is, az elefánt szobor. És hát nagyon sokan nyilatkoztak, hogy napokat utaztak, mire átértek az elefánthoz. Vonattal, busszal, van, aki stoppal jött, hogy igyanak a vízből. És hogy mély hittel érkeztek, és összetörték a szívüket, amikor kiderült, hogy kondenzvíz folyik át a klímából, ami a szobornak a másik oldalán volt.
7: De vegyük most akkor gócsolat, mi is a kondenzvíz? A kondenzvíz az a sok imádkozó léleknek a lecsapódása egy elektronikus készüléken keresztül, ami ugye utána vízként hát távozik. Na most, hát ez gyakorlatilag akkor ez a lélekjuice.
5: Ez lélekjuice itt, igen. Kis igen. Baktériummal, némi penészsel, nem tudom, hogy mi van egy kondenzvízben, de hogy ennek azért vannak egészségügyi kockázatai. De hogy milyen érdekes a hit, nem? Mennyire durva, hogy csöpög az elefántból a szobor, vagy a víz, oda mennek. A szobor is elcsöpök. Csöpök a szobor, és megisszák az emberek. Hosszú órákat álltak sorba.
7: Egyrészt ugye ingyen van, ami ugye szerintem 70%-ban megdobja így a keresletet. Másrészt pedig, hogy szerintem annyira rosszak a hétköznapok sokszor, hogy minden, ami kicsit felülírja ezeket a törvényeket, amiket megismertünk, az így reménnyel tölti az embereket.
5: Hogy valóban csöpög az ormánya.
6: Szent ormányvíz.
7: Igen. Igen. És most ezek után mit csináljunk? Most vonjuk kétségbe az összes dolgot?
6: Nem, szerintem tudod.
5: Ugye, nézd, ott a templom, látod, először csak a kezüket rakják oda, és a templomnak az utca részén van egy szobor, és valószínűleg a templomból ez valahogy átcsurgott, és ahogy mennek el, mossák a hajukat, hozzáérintik a fejükhöz. Azért nagyon érdekes ezt így látni, nem? Helyesek egyébként nagyon. Itt még ugye nem alakultak ki sorok, és aztán jöttek majd folyamatosan, hosszú tömött sorokban álltak, és itták a vizet.
6: A hittel kapcsolatosan ilyen tényleg az az érzésed, hogy tök mindegy, hogy mi történik benne, ugye? Tehát ha ők hinni akarnak ebben a csodában, hogy ez egy csodatévő víz, akkor...
5: Akkor az mindegy, hogy mi van.
6: Hiába mondod, hogy ez légkondi víz.
7: Engem az érdekel, Balázs. Ott sétálsz az utcán. Látod, hogy ezt csinálják a többiek. Hozzányúlsz és a hajadba kened, vagy nem?
5: Ó, igen, abszolút.
7: Na ez az, látod? Ez az.
6: Hát meg hipnózis.
5: Hát csak jobban tudja, ott lakik.
7: Így van. Hát, mit csinált?
5: Hát csak nem kondenzvíz, ezért, tehát hát biztos valami szent dolog.
7: Így van.
5: Hát hogy ne érinteném hozzá, ha látom ott egy csomó indiai, hogy áldogál, akkor persze, hogy hozzáérintem. Hát nem? Hát ha ők azt csinálják...
7: Én szerintem sokkal rosszabb dolgot is csináltam volna ezzel az elefántormánnyal, ha nem látják, de mindegy, hát nem akarok senkinek beszólni.
5: Igen. Biztos nagyon sokan mentek azért gyerekkorukban nagymamával csodaforráshoz, meg csodavizet hoztak a patikából, meg csodafőzetet ittek.
7: A szalvuszvíz, nálunk a szalvuszvíz van.
5: Szalvuszvíz, mert nagyon, de az egyébként annak azért van bizonyítottan egészségügyi hatása.
7: Szikvíz, meg
5: pipivizeztetek?
6: Aha.
7: A pívíz az...
6: Nővérem belefutott.
5: Hogy pívíz imádó volt?
6: Igen.
5: Kinek volt matracos ilyen olyan ágya, ami a gerincedet sugározza? És... Nem volt ilyen? Tudod, egy időben lehetett kapni matracot, ilyen gerincsugárzós, mágneses matrac. Nem voltak ilyen?
7: Kozmodisznál megálltunk.
5: Volt családi kozmodisz?
7: Nem, de nagyon szerettem volna, de nem vették meg nekem. De az volt meg a hasizomgép, arra emlékeztek? Húzogatni kell egy ilyen nyilat így a hasizmot felé.
5: Júj, a hasizomgép, tényleg. Megvan, igen.
7: Két fehér műanyag.
5: Pívíz, apám is bebukta, olyan lelkesen vette és itta, amikor mondtam neki, hogy sima csapvíz, én voltam a sátán.
6: Így van.
5: Nekem öregapám a vietnámi balsamra esküdött, minden testi sérülést meggyógyított Hubertusra, mert az meg a lelket mossa tisztára.
6: Hát nagyon szeretem az öreget. Hubertus és vietnámi balsam.
5: Vietnámi balsam tényleg
7: működött. Egy dolgot hallok ki ebbe az egészből, hogy ez egy doktor, vagy egy professzor volt.
5: Volt vietnámi balsam valakinek a családban? Kicsi apró tégely, kinyitottad.
7: Lóbalsam, hideg-meleg és vietnámi balsam.
5: Alap volt.
7: Alap. Kicsit az orrod alá. Azt mindenre be van.
6: A kis csillagos tubusból, tudod?
7: Igen, az tényleg varázsszer volt, azért én keveset használ.
5: És a halántékodra kented, igen. Én egy különleges török mészkeveréket rendeltem potenciál növelő gyógynövényekkel, bevertem belőle egy teáskanállal, 3 napig hosszú pulóverbe jártam, óránként volt erekcióm. Azóta csak okosba eszem, Zsolti küldte
6: nekünk. A nevét, haver.
5: Sokat vittem mamám a templomba, azt mondta, csoda történik ott, néha könnyezni kezdtek a szobrok. Aztán kiderült, hogy csak a meleg és a hideg levegő találkozása miatt nagyon páras volt a levegő, az, és ez csapódott le. Azóta is nagyon haragszom be se atyára. Köszönjük szépen. Nagymamám gyurcsókra volt ráfüggve, gyurcsókvíz, mint mindenre jó csodaszer. Beépült a szókészletünkbe folyton.
6: Gyurcsókvíz.
5: Ő még árult vizet is, az öreg gyurcsók, tényleg?
7: Gyurcsóknak nagyon rosszat tett a marketing ilyenek, hogy meghalt a végén, mert úgy volt, hogy ez nem fog behövetkezni.
5: De szóval, hogy sorok álltak a háza előtt. Én nem tudom, valahol Dunakanyarban lakott, vagy nem tudom hol, de ha Esztergom, Dunakanyar, nem tudom, de hogy sorok. Tehát reggel
7: a kanyarból lehetett látni, hogy sorba állnak.
5: A műholdas felvétel ott volt. 8-kor indult a rendelés, és 6-kor ott már hosszú tömött sorokba álltak az emberek.
7: Akkor nem volt ezek szerint online foglalórendszere.
5: Akkor még nem volt.
7: Akkor csak ki kell várni a sorodat.
5: De tudott valamit az öreg, vagy tudott, tényleg tudott valamit szerintetek?
6: Persze, tévén keresztül gerincet műtött.
5: De volt valamilyen érzéke? Valamit jól csinált?
6: Hát valamihez
5: kis
6: volt érzéke.
5: Kisnyugdíjasoktól jól kért el 10 000 forintot.
7: Én követtem volna TikTokon, ha lett volna TikTokja, úgyhogy valószínűleg a szórakoztató faktor, azt nem lehet elvitatni tőle, de azt, hogy miért hittek neki, ezt nem értem.
5: De valamilyen képessége kellett, hogy legyen. Hát nem indulsz így. Az, hogy a tévében voltál, és gyógyítottál, és betelefonáltak emberek. Ennyi tudott, hogy...
6: Karizmatikus volt a csávó, tudod az.
5: Egy ilyen mély osópózba ült félig aludva. Az. Hát azért a nagy
7: karizmája... Fullos szociopata volt, aki egyáltalán nem érdekelt, hogy mit gondolnak róla. És ez olyan vonzó az emberek számára, nézd már, mennyi önbizalma van.
5: Igen, nézd, oda néz.
7: Nekem nincs ennyi önbizalmam.
5: De hogy szerinted nem tudott semmit? Tehát, hogy nem volt semmilyen képesség birtokában? Egy nagy átverés volt 10 éven keresztül?
7: Én azt gondolom, hogy ő nem ezt gondolta magáról, hogy nem tud semmit, hanem neki volt egy meggyőződése magáról, amit át tudott adni másoknak, akik ezt elhitték. Tehát, hogy szerintem, és amúgy sokszor, ha belegondolsz, maga mondjuk
5: maga
7: a pszichológia,
5: hit az elég.
7: Amiről szól. A pszichológia is arról szól, hogy találkozol valakivel, aki el tudja veled hitetni, hogy többre vagy képes, jobb vagy, mint amit gondolsz magadról. Hát végülis ezt tulajdonképpen ő tudta, mert ő kívülről elmondta neked, hogy figyelj, ne egyes szomorúan, nincs rá okod. Jó?
6: Igen, főnök.
7: Jó? Nem vagy depressziós. Mi vagy? Hülye vagy? Nem vagy depressziós. Ennek vége.
5: És meggyógyított.
7: És akkor azt mondta, hogy hát végül is, ha ő mondja, tudod, és amúgy
5: tulajdonképpen... És elkezdtek meggyógyulni az emberek, és sorok álltak a háza előtt.
7: Ugye, szerintem az esetek többségében azért a probléma a fejünkben van. Tehát, hogy azért 70%. Nyilván vannak fizikai betegségek, amin azért szerintem nem tudod változtatni, de azt tudni, hogy amikor valaki mondjuk többször beteg egymás után, akkor egy idő után már az egész egy ilyen magasabb szinten keríti hatalmába a lelkét is.
5: Aha.
7: És hogyha ezt valaki el tudta neki mondani, hogy figyelj ide, nincs okod, hogy rosszul érezd magad, akkor lehet, hogy az neki pont annyi segítség volt, hogy
6: oké, de a gyurcsok gerincsérvet is műtött a tévén keresztül.
7: Hát igen.
5: Aztán nem tudjuk, hogy működött-e, de megcsinálta.
6: Mondta,
5: metszett,
6: a mondta igen. A paciens, hogy már jó vagyok.
5: Hogy már jó vagy, elképesztő egyébként, tényleg elképesztő.
7: Meg felveti a kérdést az is, hogy hány olyan diagnosztizáltnak tekintett betegségen az embereknek, amit valószínűleg csak kitaláltak maguknak az internet segítségével. Tehát érted, amikor azt mondod, hogy mindig bal oldalt fáj a gyomrom, szóval, hogy valószínűleg sérben van, vagy üzé, vagy
6: máj.
7: Igen, máj, vagy mit tudom én. És akkor egy idő után annyira sokszor elmondja másoknak, hogy elhiszi. És lehet, hogy soha nem is volt vele orvosnál. És ezt nagyon sokszor tapasztalom amúgy, hogy így elkezdi magukat kezelni dolgok miatt, amire gondolják, hogy azok is.
6: És ha nagyon sokat elmondod neki, hogy az tulajdonképpen nem az, akkor vissza tud jönni? Nem.
7: Szerintem ez az kell, hogy egy ismeretlen ember, akit respektálsz, azt mondja neked, hogy ez nem így van. De tulajdonképpen amúgy sokszor így működik. Tehát van ez a vonat.
6: Nem, az
7: vonat.
6: Ismeretlen ember azt mondja, hogy hülyék ezek az orvosok.
5: A gyurcsok ingyen csinálta ezt? Vagy ők komoly pénzeket kért?
6: A tévében igen.
5: De a rendelésen komoly lóvét kért, nem? Tehát az komoly pénz volt.
6: A tévében is MLD-es volt a
5: telefon, ahol hívtam. Igen, tényleg. Igen.
7: Igen, de mondjuk szerintem az, hogy sokkal jobban megbízunk idegenekben, mint az ismerőségben vagy családunkban, hogyha problémáról van szó.
5: Hát meg főleg, hogy tévében volt, tudod? Tehát, hogy ott ült, meg volt egy ilyen vízimiskája hozzá, nem? Egy ilyen őszhaj.
7: Hogy validálta őt a tévé, azt mondod?
5: Hát, hogy ne, biztos, ha, persze.
7: Az durva, amúgy, mert bele se gondolok, hogy van, aki azt gondolja, hogy aki a tévében
5: van. A tévében van, persze. Mama 4 évente zarándokul az urnához, és még mindig hisz benne.
7: De szoktál emelgetni a tetejét?
5: Volt egy szívbetegség gyerekkoromban, az apám még elvittek az Attila dombra, mert az a domb meggyógyít. Ugye az Attila domb az egy ilyen híres hely, egy ilyen szent hely, kisugárzása van, és oda járnak gyógyulni az emberek. Lehet aztán, hogy van benne valami, én nem kétlem ezt egyébként.
7: Most nézd meg ezt a képet gyurcsokról. Nem lehet, hogy az ő karrierje úgy indult el, hogy ücsörgött egy padon a CBA előtt. Nem? Nézd.
5: Üldögélt egy padon, igen, megszólították.
7: Igen, valaki leült mellé sírva. Szólt kettőt, az meggyógyult tőle, jobban érezte magát, és azt mondta, hogy jó, figyelj, hát ebben van még. Lehet, hogy rákészítették.
5: És behívták a Budapest TV-be, és kiderült, hogy működik. De tényleg félelmetes volt, igen. Azt mondja, hogy könnyen beszélsz neked, nincs hajdaganatod, írja valaki.
6: Hajdaganat.
5: Öregenyem a dianás üveget rejtegette a párna alatt, kicsit megkenegette vele a homlokát, aztán gyorsan meghúzta az üveget, már is jobb volt, minden fájdalma azonnal eltűnt.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék
8: Weekend, de nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

Boldogok lettek a sereghajtók. 50. Ray Daltontól a Do It Again. A 49. David Guetta Alesso, Never Going Home Tonight. Dua Lipa, Training Season, a 48.

0: Rádió egy top 50. A 44.
1: Die with a smile. Lady Gaga-val és azzal a Bruno Mars-szal, aki az európai turnéján ezt a dalt is előadja.

Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. 44. volt ugye Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, a pop balladát Alok és Eva Max közös dala követi Car Keys, 43. Is you call me? 42. lett Katy Perry és a Lifetimes.

0: 108 a 41. helyen szólt. Sigala, Jackson, mi Riptide, 40.
1: Rádió egy top 50, a 39.
0: A Loose Control, Teddy Swims következik, aki hangi adottságai, valamint a vele született tehetsége miatt már egészen fiatalon vágyott a sikerre. A globális népszerűség 30 éves kora felett érte, de azt mondta, hogy így utólag nem is bánja ezt. Most, hogy belecsöppent, pontosan látja, hogy a fiatal önmaga teljesen kisiklott volna. Nem is érti, hogy a fiatalabb sztárok, például Benson Boone, akit nagyon kedvel, hogy birkóznak meg a korai hírnevű. Teddy Swims Lose Control, a 39.

0: Max Warren és az Ordinary a 36.
1: Rádió egy top 50, a 35.
0: A Dracula, Tame Impalától, ami a népszerűségét a közösségi médiának köszönheti, vagy például olyan videójátéknak, mint a Forza Horizon 6, mert hogy autóversenyzés közben erre a dalra is lehet nyomni a gázpedált, vagy hát a kontrollert. A Tame Impala egy ausztrál együttes, mondjuk ez sem hagyományos értelemben értendő, mert hogy a zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker egy személyes projektjéről van szó, de a színpadon őt állandó zenésztársa kíséri őt. Tame Impala, Dracula, nálunk Jenny és Boys Noise remixben szól a Rádió 1-en, a 35. helyen.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 32.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. Tame Impala trendi Drakuláját a 34. helyen Kygo, Ava Max és a Whatever követi.

0: Daigo, One Republic, Chasing Paradise, 30. I'm chasing paradise with you.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: A Hug Yourself, Kamrad következik egy vidám szakítós dallal, viszont azt tudni kell, hogy a dal történetét nem valamelyik saját szakítása ihlette. Ő egyébként köszöni szépen, szuper jól megvan, több mint egy évtizede ugyanabban a kapcsolatban él, viszont két nagyon közeli barátja nehéz szakítását figyelte végig, azokból a beszélgetésekből született a dal. Sokan azt hitték, hogy a saját magánéletéről énekel, pedig nem.

0: Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég énekelt ugye Camrade, a Hug Yourself tőle a 29. volt, 28. lett Matt Sassaritól az It Feels So Good. Rehab Ina, Rock My Body 27. Lado-tól a Larry pedig a 26.
1: Rádió 1 Top 50, a 25.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, és hogyha picit OneRepublic-os beütést is felfedeznénk benne, az nem a véletlen műve, a dalszerzők között ott van Ryan Tedder neve is, ő a OneRepublic énekese, aktív dalszerző, korábban Adele-től Taylor Swift-ig rengeteg világsztárnak írt slágereket, nem csak saját magának. A Save Me Tonight, ezen a

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50-ben minden hétvégén Európa, Amerika és Magyarország kedvencei szólnak. A Rádió 1 legjátszottabb dala, és már a legszebb helyezések érkeznek. Az információk után a 24. helyen Teddy Swims énekel The Door.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: évben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. A 24.

0: Itt kívánok mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Cyril a 23. helyen zenélt, ez volt a Stumbling In. 22. a Fast Boy és a Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Egy hete volt a Bet Awards, ahol az afroamerikai és más kisebbségi kultúra képviselői díjazzák, de nem csak zenészeket, hanem sportolókat, színészeket is, és olyan meghívottak lépnek fel, mint Ray, az angol énekesnő, édesanyja révén gánai svájci származású. És bár Ray-t sokan a pop és elektronikus slágerei miatt ismerik, a zenei neveltetése a fekete kultúrában gyökeredzik, gyermekként templomi kórusokban énekelt, a zenei stílusát pedig alapjaiban határozta meg az R&B, a jazz, a soul, a gospel, a legújabb lemezén ez be is mutatja. Erről következik most a Where is my husband, ami a 21.

0: Rádió egy top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. Joe Corey érkezik, az angol DJ producer, aki több interjúban is elmondta, hogy amikor zenét ír, gyakran elképzeli, hogyan fog megszólalni az egy nyári fesztiválon vagy egy tengerparti buliban. Szóval, míg pár perccel ezelőtt Bamboléban meghallgattunk egy ízig-vérig nyári klubhimnuszt, akkor tessék, itt van egy nyári fesztivál himnusz, a Stay a Little Longer, mert hogy itt is az volt a cél, hogy az első refrén után mindenki együtt énekelje, szabadtéren, jó hangosan. Joe Corey, Galantis, Stay a Little Longer, a héten már a 15.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Duna Park Fest ezen a héten Ráckevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en szombaton Kollár, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Will Cox és Lotfi Begi. Duna Park Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 13.

0: itt a Rádió 1, ez a Top 50 egy kicsi visszaszámlálása. Nagyjából 10 perccel ezelőtt meghallgattuk Jokeri és a Galantis közös dalát Stay a Little Longer, az a 15. volt. 14. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave. 13. Martin Garrix és a Butterflies. 12. Kamrat, Be Mine.
1: Rádió egy Top 50. A 11.
0: Taylor Swift újdonsága, az Opel Light a folytatásban. Hatalmas sikereket ért már el vele. Egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg vele a Hot 100-ban. Angliában is number one lett. Ráadásul Angliában akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenésekor, hogy a hivatalos slágerlista első 3 helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opel Light. Ez utóbbi ezen a héten a 11.

folytatom, aki szerint egy DJ pontosan olyan, mint bármelyik termék, amit leveszünk a bolti polcokról. Nagyon fontos, hogy ki tudjon tűnni valaki a tömegből, a többi áru közül, mert 2026-ra már rengeteg tucat termék árasztotta el a piacot.

BB Rexha is Faithless, New Religion. Loi, Get Lucky, a hetedik. Sam Feltz, Hard Like Mine, a hatodik. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és

Sirántól az Azizám, a harmadik. Második, Purple Disco Machine, Hurts,

Ophelia megnyerte ezen a héten a Rádió 1 Top 50-et, teljesen megérdemelten eljutott a csúcsra ez a dal. Aki a teljes listát átböngészné, megteheti a weboldalunkon a radio1.hu-n, friss Top 50 pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, ez a heti első helyezett!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! A Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi

Hello, hajdúsági hallgatók, kellemes szombat délutánt, jó hétvégét, jó kikapcsolódást kívánok, jó pihenést annak, akinek a dolgos hétköznapok után ez most a pihenidő, és hát ez jó kikapcsolódást, pihenést azoknak, akik meg itt nyaralnak nálunk, lehet már pár napja, egy hete a hajdúságban. Bár is ott vagyok, jó étvágyat, hogyha éppen ebédelnek. Szóval ez a Daily Mix, itt Hajdúsági Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is láger megy, és itt lesz velünk ebben az órában még Burek Yeter, Enrique Iglesias, Kashmir, Nelly Furtado, Sigala, Miley Cyrus, Avicii, Ed Sheeran, David Guetta, de itt van Lady Gaga is, és a Dead Dance DJ Dark remixében. A dal a 15. a héten a Rádió 1 Top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy.

Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek.

Piece of Your Heart, a szívedek darabja, a Medúza és a Good Boys voltak itt velünk a Daily Mixben, így szombaton. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak kik a szíba is láger megy. Jó hétvégét, jó pihenést, jó kikapcsolódást kívánok, jó nyaralást, hogyha itt töltik a nyarat nálunk a Hajdúságban. Jó étvágyat, ha ebédelnek. Az időjárásról pedig most hozok néhány fontos információt, mire készüljünk. A hétvégén tulajdonképpen napos, száraz, mondhatni kellemes idő lesz, végre nem 40 fokok, hanem 26-29 fok. A hétfő nagyjából ugyanez, a kedd is, ott már jöhet némi zápor, zivatar, jön egy hideg front, aminek nyomán aztán szerdán lehet némi zápor, de azért a napot is látjuk, ott 25 fok lesz, mint ahogy majd jövő csütörtökön is, de ott már napos idő. Aztán jövő péntek, szombat, vasárnap, napos idő, és megint megyünk feljebb, 27 fok pénteken, 30 szombaton, és jövő vasárnap 32 fok, aztán a következő hétfőn 13-án megint 33 fok, szóval a nagy meleg után most lesz egy kis kellemes nyár, és aztán egy kicsit megint bemelegszünk, de azért nem annyira, hogy 40 fok legyen. Egy sírem folytatja már a Daily Mixet itt az Azizán, ami a második a Rádió 1 Top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Riptide, Szigel a dala itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, ez a Daily Mix, amit mindjárt folytatunk, hisz ezt ígérem, de hozok most néhány filmes, sorozatos infót. A Michael Mann minden idők legsikeresebb életrajzi filmje, nem csak zenés életrajzi film, hanem életrajzi filmként is megállja a helyét. Lassan megvan az 1 milliárd dolláros bevétel, sőt bejelentették azt is, folytatódik, jön majd a második rész. Kiderült az is, mikor jön Alan Ritsonnal a Reacher 4. évada, ami a könyvsorozat 13. kötetét dolgozza fel, az Elveszett Holnap a címe, márhogy a könyvnek. Augusztus 12-től láthatjuk majd a Prime Videón. Előzetes kapott az Angry Birds 3, és készül a Kis kedvencek titkos élete 3. része is. Előzetes kapott a Not Alone című animációs sci-fi, és ott van a Netflixen egy régebbi thriller Robert De Niroval és Wesley Snipes-szal, a Rajongó, Tony Scott rendezésében. Vissza a Daily Mixhez, hiszen megígértem, itt van Nelly Furtado, Timbaland és a Promise Girls, a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi, mai sláger megy.

0: Ezzel adta az idő, itt a vége az órának, itt a vége a Daily Mixnek, de holnap is várok mindenkit dél és egy között egy jó kis Daily Mixelésre. Most pedig megyünk tovább, folytatódik a szombat délután a második zenei órával. Itt lesz majd Cigala, Dua Lipa, Axwell, Ray Dalton, Lady Gaga, Alex Warren, Rihanna. Az órát Kamrattal indítjuk el. Hamarosan jön a Be Mine, ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Vályi Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy. Hajdúsági Rádió 1.

Good Life, és persze, hogy a Fast Boy. Itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi, ma is láger megy, Rái Zsolt vagyok. Kellemes szombat délutánt, jó hétvégét, jó kikapcsolódást, jó nyaralást, ha itt pihennek nálunk a Hajdúságban. Jó étvágyat, hogyha éppen ebédelnek. És jövünk ebben az órában hamarosan olyan előadókkal, mint Sigala, Dua Lipa, Red Alton, a Gorgon City, Lady Gaga, az LMFAO, Alex Warren, és itt van Rihanna is. Ez az Eszendel, egy kis szadó, meg egy kis mazó. A Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi, ma is láger megy.

Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Hallóra Kentzen, LMFAO, itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, remélem jól telik a nap, mi azon vagyunk, hogy ez így legyen, és az időjárás is visszafogta magát szerencsére, úgyhogy nem kell nagyon tikkadnunk, hiszen a hétvégén 26-29 fok napsütés, de tulajdonképpen jó idő, ugyanez még a hétfői napra is érvényes, mint hogy a jövő kedre is, ott már befigyelett némi zápor, jön egy könnyű hideg front, aminek nyomán aztán szerdán 25-26 fok lesz, ott is lehet még itt ott zápor zivatar, de 9-e csütörtöktől aztán 13-a hétfőig megint napos idő és melegszik is, 27 fok még pénteken, 10-én, 13-án hétfőn már 33 fok is lehet. A Lady Gaga-val, Bradley Cooperrel megyünk tovább, itt van tőlük a Shallow. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi, mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

More Than You Know, Excel és Ingrosso. Kellemes szombat délutánt, jó hétvégét, jó pihenést, jó nyaralást kívánok a hallgatóknak. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és most hozok hajdúsági programokat hajdúsági lakosoknak és azoknak is, akik itt nyaralnak most nálunk a Hajdúságban. Koncertek Debrecenben a nagyerdei szabadtéri színpadon július 10, Charlie, július 17, Irigy Hónajmirigy. Koncertek a Rockcaféban Hajdúszoboszlón. Július 8, Triász, július 9, Keresztes Ildikó Akusztik, július 16, Miénk itt a tér, LGT dalok Szabó Attilával és barátaival vendég, Karácsony János James az LGT-ből. Július 18, Crazy Little Queen Tribute Koncert, augusztus 8, Country Rockabilly Jamboree, augusztus 19, Room Service, Brian Adams Tribute Koncert. Július 17, Hajdúszoboszló, szabadtéri színpad, Szikora Robi és az Ergo, Kowalski meg a Vega koncertek. És július 11-12, szombat, vasárnap, repülőnap Hajdúszoboszlón, a repülőtéren, Legendák a levegőben címmel. Én pedig lassan búcsúzom, hiszen hamarosan 2 óra, maradjatok, megéri, aztán találkozzunk mi is holnap újra déltől a Daily Mixben. Vágy Zsoltot hallották, további kellemes délutánt, jó pihenést, jó étvégét kívánok, itt van Dua Lipa és a Dance the Night. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
5: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexha, egy igazán masszív énekesnő, mert a személyisége ilyen nagyon elsöprő. Nem tudom, miért lehet, hogy csak én vagyok így vele, nekem a Stifler mamája szokott eszembe jutni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is, beszélgettünk is vele egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác, mindamellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk is, ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ, a Future Tropical elnevezést, többek között neki köszönhetjük. Hozom!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 100.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát jelenleg az USA-ban két dolgot ünnepelnek. Július 4-ét a függetlenség napját, és azt, hogy férjhez ment Taylor Swift. Tegnap, nagyon friss még a hír, őt hozom, nem sokára jön a Fate of Ophelia, aztán szó lesz egy kicsit később erről a nagy lagziról.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show. A

0: égben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az idő.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Bestin Balázs eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

egy csak igazi mai sláger megy, 5 óra után pedig mixben szólnak 2 órán keresztül. Ugye nem csak a live mix újult meg múlt héten, de a Cookie Weekend Show is, hogy Monsieur Cookie 5 és 7 óra között áll majd a lemezjátszóknál, aztán akkor indul 7 órakor az élő kívánság műsor. A következő óra pedig így indul.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. A Nagy Színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió egy stage-en szombaton Kollár, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy a mikrofonnál, egészen délután 5-ig kismerti. Egyébként július 4-e van, és ugye ez az USA-ban egy nagyon fontos dátum, a függetlenség napja. Ráadásul az Egyesült Államok most a 250. születésnapját ünnepli. Világrekord kísérlet lesz, gigantikus tűzijáték Washingtonban, illetve Philadelphiában eltemetnek egy időkapszulát, amit csak az ország 500. születésnapján, 2276-ban szabad felnyitni. Most Extendalát hozom.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a hétvége fontos popkulturális történése, hogy férjhez ment Taylor Swift, Travis Kelce a férje, ugye ő egy NFL játékos, tehát nem tudom, hogy felvette a férje nevét, Travis Kelce-né Taylor Swift, valószínűleg nem fogja megváltoztatni. A New Yorki Madison Square Gardenben volt az esküvő június 3-án, tegnap, ahol Adam Sandler vezette a szertartást, ami azért vicces, mert ugye Adam Sandler főszereplésével volt egy esküvős film, a Nászok Ásza, amiben egy ilyen esküvői énekest alakított a színész. Természetesen tele volt sztárokkal a buli, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Ethan Hawke, a magyar származású színésznő Mariska Hargitay, Ed Sheeran is beállt vonatozni, meg töltött káposztát tenni, Camilla Cabello, kik voltak még ott, Benson Boone, Zoe Kravitz. Hát van olyan Rádió 1-es, aki ott volt, és elmesélni, hogy milyen volt a lagzi, 0620 311 111 a számunk, hozom Taylor Swiftet.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyréten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Pöstjén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert július 4-e van, ez ugye a függetlenség napja az USA-ban. Emiatt láthatjuk ma a piros-fehér-kék fényben kivilágítva például a budapesti Lánchidat. Az amerikai nagykövetség ezzel is tiszteleg az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója előtt. A programsorozat részeként Budapesten kívül Veszprémben és Debrecenben is zajlik majd az ünneplés. Ed Sheerant hozom, aki jelenleg épp az USA-ban turnézik.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy pár perce kaptam az infót, közlekedési infót, hogy az M1-esen.
1: Pest felől Ausztria felé a 94. kilométernél Bábolnánál a szerelésben baleset van az autópályán, és áll mindenki.
0: Ez jelenleg aktuális, 0620 311 111 az elérhetőségünk. A következő óra pedig így indul.
2: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány induló, a Halott pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show.

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: Július 4-e van a függetlenség napja az USA-ban, és még a hivatalos állami rendezvények a gigantikus tűzijátékokról, a történelmi katonai parádékról szólnak. A legtöbb amerikai család ilyenkor hát a kertben barbecue partizik, sütögetnek. Család, barátok, szomszédok, kis hambi hotdog. Na fogadjunk, hogy a Rádió 1-eseknél is épp valami hasonló a program. Jöhetnek a fotók Viberen, és óriási zene a folytatásban, mert bekészítettem ezt. A Hurt klasszikus, a Wonderful Life Purple Disco Meshi remixében szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj

0: Justin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Megy David Guetta, a francia világsztár DJ Neo Aiken és a Play Hard. Hát mondhatjuk, hogy egy buli klasszikus, aztán Cookie is érkezik, csak hogy maradjunk a francia DJ-knél. Before Party Show, Summer Edition.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy az előbb Imán Bek, ő az első kazah, aki Grammy-díjat kapott. Ezt tudtad, Kuki? Hello!
1: Jó napot!
0: Most keltél?
1: Nem rég!
0: Ugye a Kuki Weekend Show is megújult, 2 órás lett a mix, ennek megfelelően ma is 2 órán át mixel Kuki Summer Edition. Megtörtént nálad a nyári átállás? Milyen ez, hogy most 120 perc máshogy kell felépíteni a blokkokat?
1: Hát, végül is figyelj, az emberek szeretik, buliznak, Balatonon, majdnem mondtad Velencét, de úgy nincs víz. De figyelj, szerintem ez egy igazi buli így 2 órán keresztül. 1 óra nem volt elég, ma lesz 4 óra is valamikor.
0: Így gondolod?
1: Hát, nem én gondolom, hanem a promégezgató. Vagy egy 0-21 óra mix, te is fogsz mixelni.
0: Igen, ezek ilyen újítások. Na de lesz élő kívánság műsor is, mert jöttek már ilyen érdekli. Látod, most is csörög az a 30
1: aszám? Igen, 19 és 20 között.
0: Igen, akarnak nem nagyon dalokat kérni. Hát akkor Kuki, au revoir.
1: Au revoir, mademoiselle!
0: Én Kismertív legközelebb holnap érkezem. Damn,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mixel verradásul, szép jó napot kívánok mindenkinek, de jó idő van, nem? Tökéletes. Oh, merre vagytok? Balatonon? Vagy otthon? Egy kis medence parton? Ah, hey, de jó nektek! Na, úgy mondtam, Mixelnek

Még mixeleknétek az igazi ma slágereket. Az egyik üzeneket szólsz, a kukimai üzenet kicsi szívemnek. Hazaértem, ettem, ittem, nézgújjal, a mai feladaton túl vagyok. Ma csak a medence, ahol napozok, nagyon várlak téged, előbb is meglephetnél. Jól esne most nekem, hisz jelentéded minden másodpercre, boldogat tesz veled, hiányzol, imádlak, szeretlek, csokolak, baba. Nagy a szerelem, ha baba? Ez jó. Következő üzenet, hello Kuki, mi éppen kint bográcsózunk, és a Kuki két órás mixet hallgatjunk, ami most király lett, köszi neked, csak itt a Lacus 78. Köszönöm szépen, drága Lacus, ráadásul érkezik a legújabb dalunk. Kárnyára elgütketten ültünk több napon keresztül stúdió.

egy picit büszkék vagyunk, tényleg sokat dolgoztunk rajta, remélem, hogy tetszeni fog nektek, akkor még egyszer mondom magyarul, itt elég ugye kuki is kellene, fire itt a rádió egyen, ahol csak igazi ma is legjár megy, hangjára maximálisan bulizunk egészen 19 óraig, jó? Oké? 19-től kívánság műsor, na még szépen!

nagyon sok igazi, ma is legjelmeleződik, üzenek itt szól. Szia, a mamának szeretnék egy számot kérni, és hogy nagyon szeretem, és köszönöm neki a mai napot. Simon ezt írta ezután. Hello, Cookie! Szeretném kérni egy jó dal, például Alan Walker és Ava Max-től, Fécimű dalt.

kettes, ez idékes MSI-t szól. Szia Kuki, nagyon szeretjük a zenédet, most is tegen hallgatunk, viszont mi Szegeden bográcsózunk az ügyvédekkel a medence mellett, és vagyunk a francia meccset, üdv Krisi és Zsiszi, és természetesen világbéke.

0: kimed mi rëqën me gëtë se guki. Shmi vel kes deke, pat mi vel fojta tom. Do qi, anxiety.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Duna Park Fest ezen a héten rá.

0: Johan, Jamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotti Begi. Dunaport Fest. Ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: munka közben, az első dolgunk volt a rádión beállítani a Rádió Egyet. Kíván neki sok balesetmentes kilométert. Én ezt kívánom szívből, és használ egészségére az új kocsi, jó? Hamarosan újra mixerek nektek az igazi mai slágereket, érkezik David Guetta, Jennifer Lopez elégült. Save me tonight!
1: Save me tonight!
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
4: This is the World is Mine Radio Show.
3: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket, bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

az egyik legújabb tőle, közösen együtt, igen, Save Me Tonight, ments meg ma este. De mitől, Jennifer, mitől félsz? Hát én ott leszek melletted, látunk kikám, ámoldozzál te.

Csak igazi ma is legyen, egy jó estét kívánok, ezért üzenet szeretnék kérni egy összeomlott unokat testvéremnek, ost faj szon fajra. Szeretettel születésnapjál kemeből, legyen szerencsés egy életen át. Ez a táncokok ki a születésnapos elment üdítőért, köszöntsek fel még egyszer Wolfgang Reut 37. születésnapjál kemeből. Neki van a legfinomabb valamit, igen, köszi szépen, királyok vagytok, mint mindig. Titeket hallgatunk, rendben, rendben, rendben. Pörögünk a nagyot a fiúk, kívánság műsor előtt,

friss újdonság, annyira friss ott forró, és micsoda zene, és micsoda DJ-ről van szó, Fisher, és a szem címe Rain. Ura, kezdek kicsit dedogni én. Lapkó ki kell, mikán pihenjél. 19-szer lőkívánság műsor, jó? Oké? Okay? Csillesztek a zene szerkesztők. De úgy mondtam, jön elég újabb Fisher nálunk. Rain, ez a szem címe. Ha most ne esen az eső, jó az a kis nyár. Komolyan mondom.

0: Lyon Shocking az ima is legjelmegy. Végé az After Party Show Summer Edition. Most érkezik a kívánság műsor, egy telefonnál is emesezni, vagy jelezni a 0620-311-111-re. Nem sokára újra zen érkezik Ray Dalton, Blood Running.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Rádió 1 bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyréten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Kedves Kim Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
8: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szalonár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Keressük már meg a legnagyobb harcost, aki 3-4-5 éve harcban áll egy ügyfélszolgálattal egy 4000 forintért. Írjatok már, drága hallgató, ki milyen harcot menedzsel?
10: Kis ember elmegy harcolni a nagy szolgáltató ellen.
9: Nem, az igazság érzetedért.
11: Igen, hogy te megcsináltad.
9: Hogy ezt igen. Feleségem gyerekkorában nyitott egy bankszámlát, ma már 40 éves, a mai napig jönnek az SMS-ek, hogy fáradjon be újra kötni a szerződést.
11: Ott a bank akar valamit nagyon.
9: Igen?
11: A MVM számla, 3 hónapon keresztül nem küldték a számlát, ő folyamatosan jelezte, hogy nem tud fizetni, mert nincs számla. A 4. hónapban egyszerre kiküldték a késedelmi kamattal, a késedelmi kamat 60 forint. Nem fizetek.
9: És harc.
11: 60 forint, hónapokig ment a harc. Győztem.
9: Aj, óriási. 3 forint hátralékom volt a Vodafone-nál, 4-szer küldtek levelet, cseket, meguntam, befizettem.
11: Hogy fizetsz be 3 forintot?
9: Hát ez egy jó
11: több
9: kérdés.
11: A banki költsége, hát érted az egésznek.
9: Srácok, anno az EON nekem kiküldött 1 forintos sárga cseket, mint elmaradás.
11: Ott van egy posta
9: Dani
11: költség,
9: küldte.
11: Gyerekek.
9: Hát sokkal drágább minden.
11: Hát minden.
9: De ez OTP is küldött, anno meg akartam válni az OTP-től, 1 forint tartozásom volt, mondom, a 10-szeresét kifizetem csak el innen, 3 hónapomba telt, postán küldözgették a kamatokat.
11: Hát ez... az 1 forintra. Na.
12: Itt mindenki hülye. Mindenki.
9: Itt tényleg mindenki. Tényleg mindenki megőrült, igen. 90 forint véget, békéltető testület, bíróság, büntetés, bizonygatás. A végén 30 ezer forint, amit visszakaptam. Az applikáció hibájának elismerése után minden percét élveztem. 90 forinton ment a harc, érted? Kerekítésből adódóvó áfa eltérés miatt 920 forintot akarnak, nem kapják meg.
11: Akár meddig tart.
9: Mekkora harcosok vannak, gyerekek.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánságműsor elkezdődött, egészen 20 óraig tudok kérni tőlem rengeteg jó muzsikával, a túlsó végén most kit köszöntsünk, haló.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Viktor, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, agyalok, gondolkodom, hogy lehetne a melegből energiát csinálni.
1: Megint kezdi. Mindig van egy tantfolyam, mikor hívsz engem, hogy mindig okoskodsz. Figyelj, nem akarsz kicsit lazulni? Hétvégé van.
2: Próbálok hasznos tagja lenni a társadalomnak. Más is kipróbálhatná. Nem kéne nekem mindent megoldani.
1: Jó van. Jó kedved van, ezt hálom, ez nagyon jó. Nagyon örülök. Mit szeretnék kérni tőlem?
2: Valami kukisat, mint egy sütemény. Úgy hallottam, van valami új zenéd.
1: Van, kanállégűt csináltunk, Fire, igen. Ez kérsz akkor?
2: Legyen ez.
1: Jó, és kinek szeretnéd küldeni?

0: Septem et Zoutane, Sia Cookie, Wolf, King Anak, Chetin Ben, Sarenem Kulenjo et Samot, Usenuk Neki, Remi Yunk, Betudia Fizetni, Avilain Samlat. Hat Remi Lemenish. Yonako Alegu Yabdalunk, Cookie et Shkaner, Leguta Samtime, Fire. Allez hop, Cookie Kam, Indich Ben. Sziasztok, Kuki vagyok!
1: Én pedig Kárner.
0: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
0: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
2: Ez a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém? Haló, haló!
2: Jó napot! Jenny vagyok.
1: Jenny, mi újság, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm.
1: Na.
2: Szeretnék zenét kérni erre a mai szép napra.
1: Mi történt ma, hogy ilyen szép nap volt neked? Mesélj nekem.
2: Elkezdődött a július, végre nyári szünet.
1: Ja, értem. Jó, és kinek szeretnék külön egy jó kis rájt, és eszem címén Where is my husband? Kinek szóljon?
2: Az egész világnak.
1: Az egész világnak?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. Hát köszönöm szépen a telefonát el, és kívülök neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen, ciao, további jó napot.
1: Köszönöm neked is, egy kis cukiság volt. Az egyik üzenek egy szól, sziasztok. Na, összejött a kemény mág. Jászárók szállásról küldöm a jó energiákat a partra. Csapatok oda rendesen a fiús estén, érezzetek jól magatokat, és ne legyen józon pillanatotok. Na, hát azért, na, ígyunk sok vizet, például mikor meleg van, jó? Ez a cookie tanács. Érkezik Ryan-anunk, a szám címe Where is my husband?

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: figyelje a műsorvezetőt, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi ma is láger megy!
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyrétjén DJ Oti alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Ez a Rádió 1, ahol csak igaz.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok nektek, lányok, fiúk, van a túlsó végén, most kit köszöntsünk? Szia, hogy hívnak téged?
2: Barátom.
1: Nem értettem? Hogy hívnak téged? Kereszt neved?
2: Liliana és Szófia vagyunk. Hú. És sok szerencsét kívánunk.
1: Bocsánat, kicsit kívánunk hangosítva, kicsit rosszul hallom titeket. Beszélj a telefonodban, légy szíves. Jó, szóval kivel beszélek most?
2: Szófival és Liliánával.
1: Szófi és Liliával. Oké, rendben. Na, kinek akartok különsz a kis Taylor Swift? Kinek szól?
2: Eliottnak és Sörinek.
1: Mi lenne az üzenet?
2: Az üzenet az, hogy nagyon szeretjük őket.
1: Oké, értettem. Köszönöm szépen a telefonát. És
2: köszönjük szépen. Sok szeretettel, drága barátaimnak küldöm ezt a nótát.
1: Nótát. Oké, rendben. Nektek kellemes estét, jó?
2: Kellemes.
1: Hello, sziasztok. Szerintem ott jó a buli. Károly, nem vagyok ott. Érkezik Taylor Swift nanunk, a szám címet The Fate of Ophelia itt a Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Show a Rádió Egyen.
1: Van, aki kértelem, Matzinger X, jó kis pörgős zene, ki az aki? Haló, haló, szia, hogy hívják téged?
2: Haló, szia, én a kislányom nevében beszélek most veled, a Bodnár Tamara nevében, az apukájának szeretne névnapjára szeretnék küldeni ezt a számot.
1: Jó, ott hívják az apukáj, nem tudom, én névnapot ünnepel.
2: Csaba, ja, Csaba, Csaba, Csaba, Csaba, Csaba. Igaz, hogy hétfőn lesz, de most
1: ja,
2: szeretnék.
1: Jó, oké, rendben, értettünk. Milyen az üzenet?
2: Boldog névnapot kívánunk, és nagyon szeretjük.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok nektek egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönjük szépen viszont!
1: Köszi, köszi! Ciao, ciao! Szia, szia!
2: Szia, szia!
1: Hello, hello! Az egyik üzenek itt szól, szia Kuki, Kuti Tivadárnak, a Mém királynak szeretnék üzeni, reméljük még jobban megy a nyúlt anyaka az elmúlt időszakhoz képest. Legyen szerencsés, Puszi, Gergő és Zsolti. Érkezik akkor Matzinger X nálunk, a szám címe Butterfly, szita Rádió Egyen.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, Lök fiú, kérkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, mire közelebb holnap találkozunk itt a Rádió Egyen 17 óratől, és ma este éjfél korrackevén a Rádió Egy stage-en, oké? Okay?

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Rádió 1 bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj soká!

0: Pestin Balázs eddigi legnagyobb partia. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
2: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahó!

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megérdemű publikum, totál félőben a Rádió 1-en, Diszkósít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
5: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Nem félünk a farkastól még akkor se, ha bárányok vagyunk, illetve tudjátok, milyen bárányok, elfelejtettem.
6: Bárányok hallgatnak, maradjunk annyiba.
5: Fekete bárányok rockzenekar, azaz gyerekek. Na, az
6: micsoda?
5: Micsoda? Küllendőgeng lesz.
6: Jó. Nem, az már van egyébként. Mert hogy a Küllel meg a Schulzzal játszunk éppen itt Budapesten, úgyhogy csak félőben vagyok, a Clubsy Classic Vinyl Sessionön. Én DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit.
4: Pont ebben a másodpercben indítom el itt a rádióban is egyébként, és a fellépésemen is Harkányban ugyanezt a lemezt, Kató lemezével kívánok. Kellemes rádiózás mindenkinek itt a Rádió 1-en, ez a Diszkósít Radio Show.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi trédióson méghozzá 3D-ben, viszont félőben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között az Úrikok, Babettek, Berták, Bettik, Erzsébetek és Fédrák. Nem is tudtam, hogy ilyenkor is van Erzsébet. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Svindl Endre, Récsán János Varró Zseni Vecsésről, Müller Mónika, Csepcsányi Gáspár, Németh Tamás és Lackó Zsolt LG. Istenét és az ünnepelteket.
1: Én meg azt akartam mondani, hogy pontosan egy hét múlva jövő szombaton, július 10-én jön az új DJ Junior dal a Day by Day videoklipba, megérkezik a DJ Junior videócsatornára, és hivatalosan megjelenik szert a világon, úgyhogy készüljetek.
2: Nagyon fontos, hogy miután ma befejeztem a szettemet, ugye másfél órás lesz Harkányban, pontban 9:30, már is rohanok Ózdra, és tuti fix, hogy a következőt fogom játszani. Jön a Cafe in the Morning, itt a Rádió 1-en, a Diszkosi Rádió Show-ban, csak igazi mai sláger megy.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színű, diszkósít a rádió egyen, itt vagyunk veletek, 20 éve, és sajnos nem tudjuk abbajni. Itt a Bárány Halmai meg a Junior.
1: És sajnos minden nap meg kell hallgatni a 100% tisztaságú, gyerekek.
2: Nem, egy héten, de igazad van, minden nap egyszer elszúrja.
0: Egyszer legalább.
2: Ez stabilan mindig hozzányúl, amikor nem jut eszébe valami.
0: De már tudják az emberek fejből, hogy ezt én mondom, ennyi.
1: Így van, meg ő is veszi fel a jogdíjat utána. Mondjuk ezért haragszom.
2: Egy biztos, hogy most megyünk tovább egy olyan dallal, amelyet a világon rádióban jó magam játszottam először, és hát azóta kisebb fajta világslágeré nőtte ki magát. Az eredeti jön, mert szerintem ez jobb, mint ami a világsláger lett a későbbiek folyamán. Az I'm Moving to the Sun, méghozzá Email Angel-től itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: nézze meg, hogy hol van ez egyébként, vagy ne nézze meg, azt csinál, amit akar. Egy biztos, én ott vagyok, és aztán 22 órától pörgetem majd a lemezeket, méghozzá a Classic Stage-en, ahol én természetesen régi hajógyár és kedvenceket fogok játszani Dögivel, meg jó néhány biztonsület, és aztán utána megyek Balaton Lellére.
1: Úgy teszem, hogy nem tudtad elintézni. Látod, pedig úgy kerestem volna még duplán ma pénzt, de nem tudtad elintézni. Hát ez az
0: állapot. Nem próbáltam.
1: Tudom, hogy próbáltad, de előbb kellett volna elkezdeni, és akkor most megvan. Érted?
0: Majd jövőre.
1: Jövőre, amit jövőre, hát ez...
2: A jövőre az még nagyon messze van, mondjuk a jövőt, azt már látom. Ugyebár szerdától elkezdek majd egy Guinness rekord kísérletet, amiben Balázs Attila 50 órán keresztül süti majd a pizzát, én pedig 50 órán keresztül fogok diszkózni, és tuti fix, hogy a következő dal lejátszása kerül majd abban a bizonyos 50 órás Guinness rekord kísérletben. Ezért kezdik most itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a Diszkósit Radio Show-ban.

0: diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgetés, ránéztem most a polójára jobban, és rájöttem, hogy a kutyáid vannak rajta.
1: Nem igaz, de az a fajta csivava.
0: Én azt hittem, hogy a kicsi az a régi, aki elhunyt szegény, a másik meg a Boris.
1: De egyébként most egy nagyon jó ötletet adtál, lehet, hogy fog csináltatni ilyen pólót. Ezt a születésnapomra kaptam, és két pólót kaptam, ezt, ami független az én kutyáimtól, és egy másikat, ami rajta van Boris, na azt odaadtam édesanyukámnak, mert egyszerűen úgy szeret az új kis kutyát, hogy én még ilyet, én tehát jobban szereti, mint én el sem tudom képzelni. Anyám rajong a kutyáért, nagyon durva.
2: Egyébként AI-jal simán meg tud csinálni.
0: Igen, igen, én ezért gondoltam,
2: igen,
0: hogy
2: Borisztól meg diszkoros.
1: Igen, meg fogom csinálni.
0: Na, rohadt jó ötleteim vannak, sok pénzért.
2: Igen, igen, sok pénzért. Sőt, AI-jal a nevét is
0: én látod. Én a különböket is le kell védeni.
2: Hát ez... Mondjuk ezért mondanám, hogy egy filés.
1: Ez a történet több sebből vérzik, lehet, hogy éppen ezért érkezik a sebek mélyén itt a Rádió 1-en. Roberto Vini, AI és jó magam, Hanvai Pícsit a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egy esti csója, a diszkosi trédő, és nagyon vidámak vagyunk, és itt vagyunk veletek szombat este is. Én egyébként nem mondjuk, ők itt vannak, de én nem, mert hogy én nekem vidám. Vidám vagyok, csak nem vagyok itt. Mert ha itt vagyok, akkor ledzsalok, mert olyanok vagytok. Komolyan? Én egy vízszerségben
1: vagyok. Bakelitről zenélek éppen. Eszembe jutott valami egyébként. Hogy van egy ilyen, nem csak nem találom.
0: Igen? Én ezt vettem, nem tudom, hogy...
1: Én ugyanaz állok
0: szépen. De nem tőled el, ez nagyon fontos.
2: Ez nagyon gáz, hogy egyfora pólótok van egyébként. Megveszik ez a méreg drága pólót, és egyforma.
0: Ez ilyen limitált
1: kollekció. Limitált,
0: neki
1: van a stúdióm.
0: Nekem menő. Figyelj, limitált, nekem itt rajta van a jel, neki nincs. Neki török.
2: Tényleg?
1: Török azt.
2: Jézus Szent, mi folyik itt? Menjünk tovább egy jó igazi ma is lágerre. 2025-26, én erre esküszök, hogy a srácok a 60-as, 70-es, 80-as évekre, a 90-es évekre, legújabban. Ez egy vadonatúj jön, ten itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy, a Diszkosi Trédio Show-ban.

0: csekik az mai sláger, megy búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárjántél és jó magam, Hambai PG.
1: Most a saját polomra néztem.
2: Az is török.
1: Törökötök, majdnem mondtam.
2: Egyébként akartam mondani, hogy van egy szürke is nekem ebből.
1: Aha, nekem ebből van szürke.
0: Igen.
1: De ez fekete.
0: Igen.
1: Ugyanolyan, mint a tiéd. Na mindegy, azzal búcsúzom tőletek, hogy ma este én már ott vagyok egyébként az I Love the 2000s Festivalon, és leszek is 22-23-30-ig a Classic Stage-en játszom majd a hajógyáris kedvenceket, és aztán utána megyek Balaton Lellére, aztán holnap még bejövünk adásba, én állok majd a lejátszók mögött, így kamuba vagy félőbe, ahogy tetszik, és aztán utána egy pár napra eltűnök az országból, de visszatérek majd pénteken, készüljetek, gyerekek!
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy egy csomó minden kikerült egy DJ Junior videócsatornán, meg most már a Facebookomra is, úgyhogy keressétek a remixeket, az eredeti valódiakat, és a Kopaszi Káton még most egyébként vinyl session van, klub speedezünk, ha még véletlen valaki arra jár, egy ideig nyitva vagyunk. Amit akartam még mondani, hogy jövő héten egyáltalán nem leszek, tehát pénteken nekem azt mondta, hogy ha el vagy utazva, akkor el kell utazni. És én most elutazok, úgyhogy nem leszek, a srácokat majd itt hagyom, de természetesen visszatérek majd új lendülettel.
3: Én csak nem 50 éve utazok, ti 50 felett kezdtetek el utazni, nem olyan rossz egyébként. Ami biztos, hogy jövő héten Guinness Rekord kísérlet 50 órán keresztül Pizza & Melody, Balázs Attila ősüti a pizzát, én meg majd a zenét fogom szolgáltatni. Ma este mindenkit várok sok-sok szeretettel, Harkányban és Ózdon, és ezzel is búcsúzzék. Szevasztok! Baby, I'm so bad, I'm a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

control, even if you know that you don't own me. I'll let you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Is Mine radio show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, isteni zenék jönnek innentől, 4 órányi mix, rengeteg újdonsággal, a Loving Arms kezdi a szombati különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
2: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem mindenki felkészült erre a szuper nyári estére. A legjobb zenéket és a legjobb hangulatot varázsoljuk nektek ide. Sam Felt és Rosaline, Heart Like Mine. Ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját, úgyhogy maradjatok velünk!

0: olyan extra különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Na a most érkező pontosan ilyen, nagyon fogjátok szeretni, jöhet maximumra a hangerő, mert hogy bemutatjuk nektek Hugh Girl vadonatúj zenéjét.
1: Én a következő dalt ezt nagyon fogom szeretni nagyon sokáig, és ezzel szerintem Hugh Girl be is bizonyította, hogy nálam az év producere. Valamint DJ-je is, mert a DJ szettjei is azért megérnek egy misét, valamint hogyha tehetném, akkor a közelben lenne, el is mennék rá. Na mindegy, David Guetta, French Montana és Hugh Girl szuper jó zenét tett le az asztalra, amire szinte fogadni mernék, hogy nagyon sokat fogunk bulizni, valamint itt a Rádió 1-en is nagyon sokat fogjuk hallani. Következik tőlük a Shine. Itt a Rádió 1-en, a World

0: Rádió Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. A Laughing Arms a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön New Week, 11-től Antonio lesz itt mellettem a stúdióban, éjféltől pedig vár rátok egy különleges guest mix Gregir összeállításával. Ez egy formabontó szett, merre majd kitérek néhány perc múlva. Andris, mi a most?
1: Tech House zenei világban lett egy kedvenc Tech House DJ és producerem. Őt úgy hívják, hogy Brandon, szuper jó feldolgozást készített, ami Jalla címre hallgat. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show.

0: ciklusa érkezik egy vadonatúj feldolgozásban, és ez többek között arra is tökéletes, hogy leteszteljétek, hogyan szólnak a mély nyomók otthon, a hifin, vagy pedig az autóban.
1: Istenem, ez a zene, ez hidegrázós, ez szuper jól sikeredett, igazából két olyan zenei nagy ágyú alkotta, akiket már elég régóta ismerünk. Az egyik ilyen Afrojack, a másik pedig egy DJ páros, Lucas and Steve. A következő dal pedig egy élő bizonyíték arra, hogy nem fogod kontrollálni magad tartani, és a lábaidat sem, úgyhogy következik Lucas and Steve és Afrojack előadásában a Control. Itt a Rádió 1-en, a Girl Is My Radio Show-ban. I just lost all control.

0: modern nyári sláger 2026-ból Kiesza, Bob Sinclair és az I Can Wait a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A születésnapos Loving Arms játszott nálunk az elmúlt egy órában. Merre mész tovább innen?
1: Én Debrecenben vagyok, hivatalosan itt ünneplem a születésnapomat, ami tegnap volt. Gyertek, születésnapozzunk együtt.
0: Így van, úgyhogy húzzátok meg jó sokan az Andrésnak a fülét. Andrés, Isten éltessen, nagyon-nagyon sokáig boldog szülinapot. Jövő héten folyt több.
1: Köszönöm szépen, Geri. Sziasztok, legyetek és maradjatok szexik.
0: És ne menjetek sehová, rögtön jön New Week.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My Radio Show is coming back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét, isteni zenékre számíthattok továbbra is. Hello New Week!
1: Hello Gerész, szevasztok Rádió 1-esek, finomságok, forróság is erről szól a nyár igazából, tök jó bulik, hála jó Istennek, és tök jó zenék egyértelműen, Alex Kennedy és a Bambolé, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en, jó szórakozást mindenkinek!

0: Júli, reméljük sokatokkal találkozunk ma éjszaka. Most pedig jön Szemfelt és a Switch Disco közös dala. Nagyot szólt a születésnapi fesztiválunkon.
1: Így van, és nagyot fog szólni majd Ráczkávén is, ahol óriási bulizunk ismét együtt. És nem másról beszélünk, mint Switch Disco-ról, akit imádunk. Szinte minden dalát pörgetjük itt a Rádió 1-en. Ilyen ez is a Sleep Tonight.

0: Köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, aztán Antonio is jön még 11 és éjfél között. Ez pedig egy saját dalod lesz jó pár évvel ezelőttről.
1: Így van, egy saját dal a Los Calveses srácokkal, akikkel most már évek óta dolgozom együtt, és én azt gondolom, hogy első olyan dal volt, amire azt mondom, hogy na ez jó, sikerült. Jó szórakozást!

0: érdekes párosítást nem láttuk jönni, ezt a kollabot viszont nagyon-nagyon jól működik, ez volt a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban nyúlik a lemezjátszói mögött, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Hát kérlek szépen, két klasszikus között vagyunk, azt kell mondjam, és nem tudom eldönteni, hogy melyiket szeretem jobban, Fishert, avagy Nicky Romerot, és Nervot, ugye, akik zseniális zenéket hoztak össze, és egy olyan dalt hoztak megint elő, ráadásul Tujamo-val karöltve, ami szerintem egy világsláger volt, ugye a Like Home, és ez a vadi új verzió belőle, itt a Rádió 1-en, ez szól most jó hangosan, gyere!

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Pár percig még nyúlik a lemezjátszói mögött. Merre mész majd tovább innen?
1: Én Harkányból, ami azért nem tudom, tudod, a merre van, az lent van Pécs mellett.
0: Harkányban én voltam nyaralni.
1: Na, hát akkor gyere velem nyaralni, megyünk egyet a fürdőbe, aztán pedig onnan kezd helyre föl, vagyis Vonyarcvashegyre egészen pontosan, úgyhogy ez egy jó kis távolság lesz, de remélem, hogy két helyen jó bulik lesznek, úgyhogy ennyi.
0: Hajrá, engedlek is, jön Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, 11-től pedig Antonio a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is. Stay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mindenkinek, jó erős lesz ez a következő egy óra. Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti!
1: Július első hétvégéje, július első szombatja. Ha már itt van a fesztivál szezon, meg is ragadom, hogy ma este velem, képzeljétek el, Rácz Kevin találkozhatok, együtt bulizhatunk a Dunapart Festen, de addig is ne beszéljek sokat. Amivel indulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: korábbi Jolkori és a Galantis első közös munkája. Reméljük, hogy nem az utolsó, ebből jövünk éppen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ti is maradjatok velünk még jó sokáig, egészen éjjel egyig tart az adás. Anti, mi jön most?
1: Igazi nyári hangulatú zene, egy nyári klubsláger. Azt kell, hogy mondjam, én ezt imádom. Imádom az ilyen zenéket. Olyan tengerparti, olyan kis hajózunk, olyan kis laza, még akkor is, ha benne vagyunk már az éjszakába. Figyeljétek, fogadjátok szeretettel, Mikvis és a Golden Days Soul itt a World is Mine Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este. Nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, főleg, hogyha vízparton vagytok, vagy éppen nyaraltok.
1: Eredetiben is imádtam, ez egy igazi klasszika, úgy már lehet azt mondani, mert nagyon régen nagyon sokat játszottuk. Eredetileg Dö és Dö. Ez a szám címe, az előadója is. Azt kell róla tudni, hogy nem volt vokál benne. Én egy picit megpiszkáltam, saját stílusra szabtam, és kerestem hozzá egy vokált. Úgyhogy már is érkezik a Dö és a Sam Times Antonio értelmezésben itt a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Ez Mind Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel, és nálad ez a mai nap jó hosszú.
1: Délután kezdődött a római parton, innen pedig Ráckevére megyek a Dunapart Festre, a Rádió 1 stage-re, utána pedig jövök vissza a budai oldalra. Gyertek bulizni velünk, bármelyik bulikba találkozhatunk, az igazi mai slágereket itt hagyom nektek, találkozunk jövő egy szombaton itt a World is Mind Radio Show-ban. Sziasztok, Rádió 1-esek, szia Geri!
0: Ciao, Anti! Jön Lady Gaga és a Dead Dance DJ Dark Remixben, éjfél után pedig a Guest Mixben Greg Gear a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rád

0: World is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt éjfél bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Greg Gira lemezjátszói mögött a következő egy órában. A múlt hétvégén képzeljétek el, Egyiptomban lépett fel a Fracture Daydreams Fesztiválon. Egy saját zenével indulunk ezt tőle, a Crazy People's Anthem. A lemezjátszóknál tehát a Guest Mixben, itt a World is Mine Radio Showban. Greg Gira.

Nagyon köszönjük, hogy ilyenkor is itt vagytok és minket hallgattok, nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show a Guest Mixben Greg Gira lemezjátszói mögött, ez pedig az a szett, amit múlt hétvégén Egyiptomban játszott a Fracture Daydreams Fesztiválon, a lemezjátszói mögött tehát. Greg Gira.

feel it on demand. Body in command. Take me by the hand.

0: heti guest mixünket ezt is vissza tudjátok hallgatni már holnaptól a mixek.radio1.hu-n, és persze az applikációnkban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper nyári hétvégét mindenkinek. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most pedig egy jó kis deep house, ami tökéletes aláfestő zenéje az éjszakának. De nem? Ugye? Rádió 1-esek. A mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig Metzger Viktória, Nagybogi, Miss Mood és az Éden. Viki is fellépett a héten. Ez rímelt, nem direkt volt. A Dunapart Festen is, ugye ma van a záró akkord, a záró esemény, a Rádió 1 Stage most is ott van. Hát ezekben a percekben is zajlik a buli. Aki nem tud ott lenni személyesen, érdemes szétnézni a social media felületeinken, mert hogy folyamatosan frissítjük a posztokat. Ez az Éden, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is, beszélgettünk is fel egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác, mindamellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk is, ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ-m, a Future Tropical elnevezést, többek között neki köszönhetjük. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, akire, hogyha rágooglizik az ember, Joel Corey felső testére azon belül, hát elképesztő, hogy mi van ott. Azokat az izmokat nem a szél fújta oda. Nekem gyerekkoromban volt a Barbie-nak egy Ken babája, annak volt ilyen a felső teste. Nem tudtam, hogy ennek ez ilyen igazi ember változata is van. A Covid idején nagyot ment, a Head and Heart dala, ez rajzolta fel a térképre, és azóta rengeteg slágert írt, például ezt, a Stay a Little Longer-t.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenéjük, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi